0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központ pontot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartott, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzata. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt.
3: Méltatlannak érzik Nógrád vármegye legnagyobb falujában élők, hogy a település központja, állításuk szerint, úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Érsek Vadkett lakói az egyik internetes fórumon háborognak, amiért nem takarítják a központot, ahol távolsági busz megálló, kocsma, dohánybolt és élelmiszerbolt is működik. A lakók azt is nehezményezik, hogy nincsenek a téren padok, ahol pihenni lehetne. Erre reagálva egyikük úgy válaszolt, hogy hiába szóltak ezért a polgármesternek, Őszi Attila szerint éppen azért nem raknak padokat, mert tönkreteszik az emberek.
4: Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését.
5: Hegyi mentőket riasztottak két szabálytalan túrázó miatt. A hegy meredek Dunaparti oldalán a Remete barlanghoz vezető kijelölt ösmérről tértek le, akik számára hamarosan véget ért az út. Lefelé és már felfelé sem tudtak tovább haladni a veszélyes hegyoldalon. A katasztrófavédelem riasztására a váci hivatásos tűzoltók, a nagymarosi önkéntes tűzoltók és a bölzsönyi hegyi mentők is a helyszínre indultak. Az alpinista szakemberek kötélbiztosítással kísérték le a bajba jutott fiatalokat a vasúti sínen. A mentés idejére a MÁV forgalomlassítást rendelt el. A két kiránduló végül csak kisebb horzsolásokkal úszta meg a kalandot.
6: Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél.
7: Kisorsolták a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa párosítását, közölte tegnap a Megafon hétvégi életmód műsora. Az első forduló meccseit augusztus első két napján játsszák. A Bánka a balassagyarmati Palóc Farkasok ellen küzd, a balassagyarmati SC pedig a Varsány ellen lép pályára.
0: Időjárás.
8: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
9: Közlekedés.
10: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
1: Most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától,

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt.
4: Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését.
5: Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél.
6: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
0: Időjárás.
7: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
8: Közlekedés.
7: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggeli ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
8: Ez a reggeli ritmus.
9: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Rég mondtam már ilyenkor, hogy őszinte részvétem, hát most mondom, mert hogyha vasárnap reggel 6-kor találkozunk, akkor bizony valami nyomós ok kellett ahhoz, hogy felkeljetek ilyen korán, vagy nem tudtatok jól aludni. Minden esetre, ha már itt vagytok velünk, akkor legyünk együtt egészen 10-ig a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok Karvasonyival, indítjuk a reggeli ritmust, vagyis best-of-olunk a hét legjobb beszélgetéseiből, úgyhogy Sándor is itt van, már ébredezik. Jó reggel.
10: Jó reggel, szép vasárnap napot mindenkinek. Július 26-a vasárnap van. Töménytelen köszöntések lesznek szerintem a mai napon, mert az egyik legszebb és hát én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb nevek egyikét ünnepeljük ma, ugyanis ma ünnepelnek az Annák, Isten értesse őket, az Annák, az Anikok, az Áhím, Anett, hát Bir Annát is mi szeretettel köszöntjük így az éteren keresztül is. Na jó, majd dobok rá egy SMS 10 után, jó? De ünnepelnek még az Anetkák, Analotti, aztán Beril, és Nina, valamint Panka, Tádé, úgyhogy ennyi a névnaposom, esetleg születésnapos, vagy érdekesség, 79 éves a mai napon, neked biztos mond ez a név valamit, Csuha Lajos.
9: Csuha
10: rockszínház alapító.
9: Abban nem vagyok otthon nagyon a rockszínházas történetben.
10: Nem?
9: Nem.
10: Azt hittem
9: pedig. Megyünk tovább, mert nem.
10: Roger Taylor, Queen dobosa, 77 éves. Igen, aztán Sandra Bullock is a mai napon ünnepel. Ő 1900 64-ben született ezen a napon. Valamint az én kedvencem, Tarján Zsófi, Honey Beast énekese, pedig kereken 40 éves. Sok boldogságot. Happy birthday, Zsófi. Meg hát happy birthday mindenkinek.
9: Mindenkinek. Mindent, és akkor kezdünk is. Jó, mert majd elcsacsuktak az időt, jönnek a megaslágerek, és az első téma, amit szerdán pörgettünk meg, azzal kezdjük a ritmust.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Na itt is vagyunk tehát, és az elmúlt napokban ment egy levél Balassagyarmatról, Balassagyarmattól a Vertikál felé, ugyanis nagyon sok, egyre több lakos panaszkodott azzal kapcsolatban, több városrészből is, hogy a zöld hulladékot csak nem egy hete nem vitték el, a szelektív hulladékot pedig a több napja ott maradt, tehát hogy felmozódik a történet, éppen ezért írt egy levelet a polgármester, és hát felszólította Csak Gábor a Vertikál Group NRT-t, hogy hát ezt haladéktalanul számolja fel, mi a gond, ismertes, stb. És az a baj, hogy nem csak itt látom ezt, hanem talán legutóbb, nem is tudom, Diósjenői közösségi oldalas megosztás is láttam, talán Nagyoroszliból is láttam ilyet, tehát azt el lehet mondani, hogy ez a cég ez nem tudja ellátni a feladatát. Tehát kezdjük ezzel, hogy egyszerűen, hát remélem, hogy ebben azért lesz változás, mert emlékezzetek rá, hogy amikor beszélgettünk annó erről a váltásról, stb., akkor tényleg az volt, hogy január 1-jét, ahogy mondtuk, kivéve Balassagyarmatról minden nap elvitték a szemetet időben, taktra, pontosan, folyamatosan, a Csabályok azok azért, a helyiek azért vitték az egészet, nem volt vele gond, mindig edukatívak voltunk, hogy akkor hol, milyen zsák, kik cseréli, hogy cseréli, mi lesz, hogy lesz, stb. A fenyőfák elszállítástól kezdve minden. Most meg az a kommunikáció, hogy mindenki kérdezi a közösségi oldalakon is, hogy nálatok elvitték már a szemetek? Tehát ez megy mindig folyamatosan, és ugye ezért most megint elege lett ebből Csak Gábornak, és ugye kitért arra is a felszólítás, hogy a szolgáltató gondoskodjon a Szügyi úti hulladékudvar bejárata előtt elhelyezett konténerek kiürítésről is, mert azt is rendre folyamatosan ott hagyják. Tehát, hogy egyszerűen nem bír ez a cég megbirkózni azzal, ami a feladata.
2: Hát akkor kész, akkor ennyi, tehát őket el kell felejteni, és intézkedni kell. Egyébként nálunk Gyálon, amikor még laktam, talán egyszer volt, hogy tehát aznap is elvitték, tehát csak egyszer volt, hogy nem reggelről, hanem délután vitték el a szemetet, és egyébként mindegy volt, hogy 24-e, december 24, január első, teljesen mindegy, hogy mi volt, milyen ünnep volt, vitték. Itt a 20. kerületben is rendben működik minden pénteken, mert utcákra van felosztva, hogy melyik nap szállítják akár az zöld hulladékot, vagy kónásot, vagy bármelyiket. És tökéletesen rendben működik. Tehát én nem emlékszem, meg honton volt még olyan tapasztalatom, hogy kiraktuk a szemetet este, és akkor reggelre nem vitték el. És akkor mentünk délután haza, és akkor mindig ott volt, és akkor mi is kérdezgettük, ahogy te mondtad, ismerőseket, barátokat, tőletek elvitték, nem jött a kocsi, Úgyhogy ismerős a probléma, és akkor kerülgetni kell, és akkor nehéz a dolog, hogy most vidd vissza, vagy mi legyen, vidd be, tudod?
1: Igen, és ugye erre ugye azt jött a válaszban a Vertikáltól, hogy arra kérte a lakosságot, hogy a már kihelyezett szelektív és zöld hulladékot ugye az elszállításig ne vigyék be a hulladék udvarba, hanem ugye hagyják az ingatlan előtt, mert ugye ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyűjtőjáratok a kijelölt ütemezés szerint minden érintett körzetben el tudják végezni a munkát. Na most ugye múlt heti a történet egyébként, viszont nem tudom, elvitték-e már, ugye amikor a válasz érkezett, akkor ugye azt mondták, hogy a szelektívet nagyon gyorsan, tehát mit tudom én, még aznap meg fogják csinálni, ugyanakkor a zöld hulladék esetében ugye e hét végéig mondták azt, hogy akkor minden elmaradást fel fognak számolni, és akkor teljesen be fogják fejezni gyakorlatilag a gyűrést. Na most, tehát hagyjam kint két hétig a dzsumbát, értitek, hogy mire gondolok? Mert nyilván nem tudják felszedni, hogyha nem hagyom kint és beviszem, de hogy most érted, a félvárosban az ajtók előtt még ott lenne a...
2: Nem. Meg akadály, meg kerülgetni, meg egyáltalán, hát azért rontja a ház előtti képet.
1: Aztán persze, hogy. És akkor, ilyenkor mi van? Tehát az, hogy itt megint az van, hogy van egy bizonyos díj, amit te fizetsz mondjuk azért, hogy elvidd a szemetet, meg van egy szolgáltatás. És ebben egy tipikus példa az, amikor legutóbb is, nem tudom én, egy napig nem volt internet Nyugat-Nógrádban, mert hogy nem tudom én, Vácon vagy hol, elvágtak egy optikai kábelt. És nem volt, egy napig nem volt, nem tudom hány településen nem volt net.
2: Tehát tudom, írtam is Attilának, hogy
1: tehát a 2026 van, érted? És hogyha valaki, Józsi elnéz egy optikai kábelt, vagy főjelet elnéz mondjuk, nem tudom, Pesten vagy Vácon, akkor érted, Patvarcon nincsen net. Tehát, hogy ez is olyan, hogy legalább legyen már egy ilyen B-verzió, hogy akkor jöjjön már máshonnan is, jönjön már esetleg internet, érted? Tehát, hogy így megőrülsz ezen. Na mindegy, viszont hogy itt azért egy olyan kérdés is van, hogy akkor oké, rendben van, nem volt netem egész nap, nem tudtam, mit csináljak, érted? Ott ülök otthon, nincsen net, azt tudom, hogy teljesen ki van, akkor nem tud, nincs, és akkor, tehát legalább az, hogy akkor tényleg valami mobil internet mondjuk 3 napig ingyenes legyen. Érted?
2: Igen.
1: Vagy valami, most amikor beszéltük, kódolatlan.
2: Kódolatlan. Egyébként.
1: És igen, az én szolgáltatom, amikor nincsen net, kapok SMS-t, és mondja azt, hogy Nesze Ádám, itt van, nem tudom én, 10 vagy 15-20 giga, nem tudom én, mobil net, pluszban még erre a 2 napra.
2: Nekem is.
1: És
2: én
1: azt mondom, már hogy köszi, hogy rendben van, igen, érted?
2: Mert és
1: akkor,
2: korrektek.
1: És akkor azt mondom, hogy akkor rendben van, mert akkor valahogy így van egy ilyen kis kárpótlás, de mondjuk ennél másik szolgáltatónál, amikor kiesett így a net egész napra, azt sem mondták, hogy falpapucs, érted? Tehát, hogy így, hogy mi van, ez az egyik. A másik meg, hogy oké, akkor meg nem tudom én, egy 1000-esre mondjuk legyen kevesebb, vagy mondjuk 500 forintra legyen mondjuk kevesebb a következő havidíj, vagy érted, valami kompenzálás persze, legyen.
2: Kicsit kompenzálva lennél.
1: Igen. És akkor a hulladékszállításnál is, tehát hogy akkor érted, egyszer nem tudja normálisan elvégezni alkalommal a cég, a szolgáltató feladatát, akkor valamit bingizünk a díjjal. Tehát miért fizessek annyit, hogyha nem viszi el akkor, és kint kell hagynom, meg figyelnem, hogy jön-e, meg böngésznem a Facebookot, meg a levelezéseket, a polgármesteri értesítéseket, meg mindent, hogy most elviszik-e, vagy nem. Mert minden reggel, amikor ilyen van, az az előtt, hogy elvitték a szemetet, megkérdezi a szomszédot. És akkor nem, nektek sem, nekem sem.
2: Nekünk sem, igen.
1: Tehát érted, akkor meg valamit valamiért fizetek érte, akkor ezt valahogy kompenzáljuk.
2: Ha fizetsz érte a szolgáltatásért, akkor ezt elvárod, és alapvető jogod is elvárni, hogy az normálisan teljesítsék, ha pedig nem, akkor meg kompenzálva legyen. Ugye? Én most elmesélek neked egy nagyon jó sztorit. 20-as szolgáltató vagyunk, ott vagyunk a 20-as szolgáltatónál, és lejártak ezek a hűségidős szerződések, tudod?
1: Igen.
2: Én jeleztem, hogy szeretnénk megújítani, mert nekünk nagyon jó az a tarifacsomag, meg tök jó minden. Le is beszéltem Zsolttal, és valami 3 nappal később állította be, hogy megkapjuk, mert ugyanúgyha 4 számot van, egy csoportban, akkor 30%-ot kapsz kedvezményt, és valami 3 vagy 4 nappal később kapcsolta be, mert elfelejtette Zsolt, hallott, következő számlát egy az egyben jóvá írtak.
1: Na, tehát erről beszélek egyébként, tehát, hogy nekem is van az egyik az én internet szolgáltatómmal, a televízió szolgáltatómmal jó a tapasztalat, mert emlékszem rá, hogy amikor lejárt nekem is a hűség, és néztem, hogy akkor milyenek a csomagok, stb. És akkor láttam azt, igen, hogy itt a optikai kábeles elvágós másik szolgáltatónál jobbak a elérhetőségek, csomagok, stb. És én nem akartam újra húzni a izét, meg akkor máshonnan, meg be, és én bementem, és egy olyan kedves kollégina volt, és mondtam neki, figyeljetek, ez van, 1000 éve itt vagyok, adjátok ennyiért. És mondta azt, hogy jó. Mert hogy érted, tehát hogy valami hűségprogram, és akkor éreztem azt,
2: igen,
1: hogy
2: ügyfél megtartás
1: igen, hogy ember hallott, tehát hogy ez így tök jó, hogy ezért, tehát tök rendes volt ez a szolgáltató, hogy ezt így meg tudta így oldani.
2: Így.
1: És így kész.
2: Hát, én is itt vagyok ennél a 20-as szolgáltatónál, 26 éve, ugyanez a számom.
1: Igen, azért mondom, ez tök jó dolog. És ugye akkor...
2: És jó az, ha valaki ezt értékeli a te hűséget.
1: Csak mondja azt akkor mondjuk a hulladékos cég, hogy figyelj, oké, rendben van, múlt héten kellett volna elvinnem a zöldet, kell nekem még, nem csak az a hét, a jövő hét is, tehát ez a hét is kell nekem, hogy az egész várost le tudjam dzsumbizni. Figyeljetek, lárifári, akkor tegyetek ki, akkor minden lakos kitelt mondjuk 2-vel többet, vagy 1 zacskóval több zöldet tegyetek ki, akkor, és akkor kompenzálom. Vagy akkor nem fogom, vagy akkor el fogom vinni legközelebb úgy a kukátokat, hogy a fedele az egy kicsit így nyitott. Mert egyébként azt csinálták a múltkor, hogy a miénknél ugye, hogy egy picit, és elvileg talán ez megengedődte, még a Csaba mondta ezt, hogyha nem azt mondom, hogy túl van tolva, hanem egy picit mondjuk a teteje az ki van nyilva, akkor még azt el szokták engedni. Fizette. Nem, fogták, visszacsapták és kész ennyi. Tehát, hogy erre, érted, erre van kapacitás, hogy akkor ezt itt ne úgy vigyel, de azt, hogy akkor itt normálisan időben jön, tehát 2026-ban mindig ezt tudom mondani egyébként, és na mindegy, ha esetleg van majd Viberen hozzászólás, akkor ezt majd böngészük mindjárt a meg a slágerek után.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Ja, itt vagyunk, kedves hallgatók, úgyhogy igen, ez ilyen pufogós nap lesz, vagy pufogós reggel lesz egyébként, van egy érzésem, mert hogy ugye majd most jön még az én saját történetem az MVM-mel kapcsolatban. De hát van ez így? Hát ki kell engedni a gőzt, ha ti meg nem tudjátok kiengedni, mert nem szabad a munkahelyen, akkor azt megteszem helyetetek én. Azért vagyok itt.
2: Vagy írjátok meg nekünk 0-35-66-22-66.
1: Nem mondja az az, hanem az, hogy kiengedem helyettetek ezt az egészet, és én pufogok helyettetek. Azért vagyok itt. Azért is vagyok itt, értitek? Mert hogy ennyi csak, hogy nincsen fölnőve hozzá ez a cég a feladathoz, ez látszik már hónapok, vagy akár évek óta, mert a szolgáltatás megy. Lehet, hogy nem tudom, nem értenek hozzá ott fönt, Jászberényben vagy éppen, nem tudom én, hol volt a másik telepely, nem tudják a jászberényiek azt, hogy a gyarmati az hogy van, meg a dabasiak, vagy nem tudom, megértem ezt is egyébként, de akkor valahogy kompenzáljunk, tehát hogyha értitek, hogy mire gondolok, csak ennyit, és akkor egy picit lehet azt érezni, hogy a kis szívünkkel foglalkozva lett.
2: Persze.
1: Ugye?
2: És jobban megérted a helyzetet és elfogadott jobban.
1: Mert mit tud csinálni az önkormányzat? Üteszem még egy záró kérdésként, hogyha ez állandóan felmerül. Semmit. Kivel tud kötni szerződést? Hát akkora monopól mohú helyzet van, hogy ki van adva, hogy velük kell megkötni a szerződést. Senkivel nem tudsz. Tehát más nem tudnak az önkormányzatok csinálni, csak érted, megtelefonálják, talán pont Nagy Oroszi vagy Diósenőnél volt, nem is tudom, mondom, probléma, hogy egyszerűen még a polgármesternek sem szólnak le, hogy nem fog jönni a járat. Ne számítsanak rá, mert elcsúsztunk, bénák vagyunk, és innentől kezdve ugye hívogatják a polgármestert, lehet, hogy a gyarmaton is volt, hogy mi van, és nem tud róla a polgármester, vagy a várfezetése, hogy itt nem működik a szolgáltatás, mert nem szólnak nekik erről, érted, hogy itt csúszás van.
2: A város első emberének nem szólnak.
1: Nem, vagy nem csak, nem mindig a polgármester a Jolly Joker, nyilván van egyébként üzemeltetési osztály, de hogy arra nem képesek, hogy dobjanak egy e-mailt, vagy egy telefont, hogy sziasztokat el fog maradni, úgyhogy írjátok ki a fészre, hogy lakosoknak, hogy tudják. Nem, ez egészen fordítva működik. A lakosok szólnak a polgármestereknek, hogy nem vitték el a szemetet, a polgármesterek telefonálnak le Jászberénybe, vagy nem tudom én hova, Dabasra, vagy Timbuktuba, hogy figyeljetek már, nem viszik el a szemetet. X nap után szólnak nekik, hogy hát igen, csúszunk, igyekszünk. Hát ezt játsszák hetek, hónapok óta.
2: Édesség.
1: És akkor a polgármesterek itt az ő anyjukat, mert hogy miért nem tudják ezt megoldani. Hát azért, mert ők se tudnak róla, érted? Tehát szörnyű, borzasztó, úgyhogy ezzel folytatjuk majd mindjárt a következő órában, mert hogy MVM-es történetünk van, úgyhogy ma egy ilyen panasznapot tartunk, jó? Pufogjunk együtt, together, a Megaslágerek után folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
5: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz továbbterjedését. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsodaba Új-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
5: Időjárás.
6: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
1: Közlekedés.
6: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
7: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk. A telefonvonal másik végén Karvasonyi, és anyukám jó reggelt, hello, hello.
8: Jó reggelt, hello, sziasztok, üdv mindenkinek.
7: Igen, na, te vagy a vendégem, Sanyikám, egész álló reggel, mit szólsz hozzá? Hát ezt így kell csinálni.
8: Igen, mert 4 órás telefonos vendég, oké.
7: Okay, az az, így van, így van, így van, tedd rá töttőre a telefont, és akkor kész, ennyi. Na, hát kedvesek, lehet az, hogy helyi téma, jó, mert hogy nem is olyan régen jártam az MVM Salgótarjáni irodájában, és aki reggel már hallgatott minket, annak elmondtam, hogy ugye ilyen gázbevezetéses történetnek az adminisztrációja az, amit intéztem, és elmesélném nektek ezt az egészet, mert hogy...
8: Bocsánat, hogy közben most kötöttek be a gáz.
7: Így van, igen, és azért mondom, hogy most ez ugye eddig a fával való masinéria volt, de mondtuk, hogy hát már megillett minket a luxus, úgyhogy kezdve ezt megcsináljuk, és akkor a lényeg, hogy nagyon tanulságos volt a történet. Legalábbis szerintem. Mert hogy ezt fogom tudni majd mesélni azt, hogy, hogy milyen hát ilyen papírt, jognyilatkozatot tesznek eléd, időpontfoglalás, hogyan működik, és illetve hogyan nem működik. Tehát voltak a sztoriban érdekességek. Nem tudom, nyilván azért nektek azért nem egy friss történet mondjuk az MVM-en a gázzal foglalkozni. Neked, Sanyika, jó, hogy mondjam, emlékeid, vagy jó tapasztalataid vannak?
8: Alaposítani jó tapasztalataim vannak, és egyébként nekem is friss történetem van velük, ugye, hogy így átköltöztünk ide Budapesten a 20. kerületbe, és akkor nyilván itt a nevemre kellett íratni a gázórát, vagyis hát teljes szolgáltatást, meg akkor ugye beállítani a csoportos díjbeszedés, stb. Kellett velük kommunikálnom több alkalommal is, hogy most már sikerült, látszódik. Az első számla, amikor megérkezett, akkor mondtam, hogy még nem sikerült elindítani a csoportosban, ennek kell egy ilyen 30 párfutási idő állítólag, de valójában nem kell, csak egy ilyen pár nap, de úgyhogy az első számát azt mindjárt kifizettük, tudod, ez a beolvastuk a mi az a csekről be tudod olvasni a telefonon. Itt vagy?
7: Itt vagyok. Mondd, igen. Ez az iCheck-es történetre gondolsz, hogy mire?
8: Igen. Be tudod olvasni, kifizettük. Én azért aggódtam, hogy ennek a fizetése megtörtént, ezért hívtam. Velem minden esetben QR kód, na ez nem jutott.
7: Ja, igen, QR kód, akkor na, igen.
8: Hogy tényleg minden esetben profi módon működött minden az átírás, az igénylés, tehát hogy bejelentettük, hogy akkor szeretnénk a nevemre, mondták, hogy küldjük meg az adásvét, ez is meg, nem kell sehova mennem.
7: Az jó. Nekem kellett.
8: Tehát tényleg elektronikus úton működött minden, és akkor utána, amikor már ezek megtörténtek, kaptam e-mailben értesítést, hogy ettől a naptól kezdve az ön nevére került Karvai Sándor, üdvözöljük a fogyasztóink
7: körében. Etcetera. Igen, nekem ugye kellett, tehát eleve az, hogy nekem el kell mennem innen Balassagyarmaton Salgótarjánba én ügyet intézni, tehát hogy gyerekek.
8: De miért? Nincs Balassagyarmaton?
7: Nincs, mert megszűnt. Nem, megszűnt. Tehát, hogy már innen fogom kezdeni.
8: Hát, gyálon is, a postán is volt erre lehetőség.
7: Ilyet a postán van ilyen kis MVM-es bingi pontocska, de ott nem lehet komolyabb dolgokat összehozni. Ugye el is beszélem ezt mindjárt nektek a Megaslágerek után.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és akkor kalandom az MVM-mel, pontosabban a gáz sztorival, itt helyben, Nógrád vármegyében, Balassagyarmat vagy Salgótarján vonalban, ezeket osztom meg veletek. Ugye lényeg, hogy friss bekötés van a lakásomban, és hát ugye a szakik egyébként, akik jöttek, minden nyomáspróba, mindenki, aki ott volt, le a kalappal, nagyon isteniek voltak, és nagyon precíz, és nagyon pontos minden, és hát varázsolt az egész történet. És ugye ők mondták azt, hogy akkor volt itt két papírom, hogy el kellett mennem Salgótarján az MVM-be, és akkor ott igényelni, ugye, egyetemes földgázszolgáltatást, és akkor papírozni a dolgokat. Ugye kezdjük itt, ugye, hogy gyarmaton volt ilyen a piacnak az utcájában, egy rendes MVM-es iroda, csak azt ez megszűnt. Most én ezzel nem foglalkoztam annyira, ugye, mert akkor még ugye, erről nem volt szó, de hogy aztán most feltette magam a kérdés, hogy miért szűnt ez meg?
2: Érted? Hát igen, azért gondold el, hogy azért Balassagyarmaton is ott él, mit tudom én, 13-15 ezer ember, és bármi ügyintézésre szükségük van, akkor 40, nem tudom, 46 kilométeres Salgótarján valahogy így.
1: Hát de mondjuk, ha valakinek káló van gondja, érted? Vagy így nem van. Tudom én, tehát ők is hontról el kell menni Tarjánba azért, hogy na, te hát bármit csináljál.
2: Az 74 kilométer hont Salgótarján.
1: Tehát, hogy az első kérdésem az volt, hogy miért nincs ez a cucc itt. Na mindegy. A másik pedig itt az volt, hogy 2026 van, tehát hogy esetleg ezt e-mailben digitálisan valahogy intézni, hogyha már 3 perc alatt a bankok ki tudnak neked utalni, nem tudom én, 500 000 forintos hitelt, 2 kattintással, akkor valahogy ezt, nem tudom, lehetne egy picit ezt finomítani, de oké, akkor ez azért gondolkozom benne, hogy mivel lehetne csalni, hogy érted, hogy hogyan vágják át egymást az emberek, vagy vágnák át egymást az emberek, hogyha a szerződés kötés az interneten lenne, nem tudom, mindegy. Zárulja bezárva, a lényeg, hogy gyarmaton ezt nem tudtam elintézni, úgyhogy nekem el kellett mennem Salgótarjánba.
2: Igen.
1: Azt mondták nekem a szakik, hogy gyakorlatilag nem kell időpontot foglalnom, mert hogy ott gyorsan mennek az események, és akkor menjek szerdán, mert hogy szerdán egyébként piros pont, szerdán reggel 8-tól vagy este 8-ig nyitva vannak, tehát hogy itt van egy nap a héten, amikor lehet menni, hogy el akarsz indulni hontról, nem tudom én 5 órakor, vagy 17:30-kor, akkor még be tudsz menni, és be tudsz cappanni az MVM-be, és akkor az úgy megvan. Tehát ez így azért, ez egy pipa rendben van. De mondom, azért ránézek az időpont foglalóra, hogy akkor hát, ha van egy ilyen. Hát ott sem volt egyértelmű, mert az MVM-es ilyen villanyos időpontfoglalós valamire mész, és akkor le kell tekerni, mindegy, egy picit elkavartam menne. Na, mondom, beírom, hogy akkor 26-60 Balassagyarmat, és akkor időpontfoglalás. Meg hogy akkor hozzám legközelebbi meg ilyen. Azt tudtam, hogy ott Tarjánba kell menne. Kiállott a Széchenyi, a gyarmati, meg a pásztói MVM pontocskákat. Érted? De Tarján itt nem. Tehát, hogy én Balassagyarmatiként én Tarjánban nem tudtam időpontot kapni, mert hogy nem rak engem oda. Érted? Tehát, igen. Hogy ahova csak oda mehettem csak Tarjánba eleve, tehát tudván én tudtam, hogy oda tudok csak menni, de oda nem kínálja fel a lehetőséget. Tehát időpont foglalás off. Tehát ezzel nem tudtam mit foglalkozni. Mondom azok, akik azt mondták, hogy rendben van, oké, pattanjunk el, jó, megyek. Hát, ugye a kedvemet az sem, hogy mondjam, tupírozta föl, hogy most tényleg ott a szegény Tarjának nagyon szívnak, de majd jó lesz, de hogy itt ugye a teljes régiós felújítása minden szét van, cseszve ott az egész, ott brutális egyébként, a szegények ott, a utasok is ott benne, forgolódnak a buszok, minden, tehát tényleg kitartást innen is. De megérkeztem, jó volt, bementem, és bemész egy ilyen ügyfélkapu, vagy ügyfélfogadó irodába, jön egy kislány, és akkor kérdezte, hogy mi a helyzet? Mondom, kezdve csokkolom, mondom, jöttem, mondom, mert hogy új bekötés, és akkor hogy azt intézném itt, amit intézni kell. Jó, ad nekem egy felhasználói jogi nyilatkozat papírt, ez nagyjából, igen, 3A4-es oldal, ezt akkor töltsem ki. És akkor, hogy megvan, akkor ő fog nyomni egyet a hívógombon, és akkor mehetek be a másik teremben található irodai részlegbe. Na, mondom, jó, pacek. Oké. Következő, felhasználó azonosító száma, felhasználási hely azonosítója.
2: Tehát, hogy honnan tudd előre?
1: Az azonosító szám az oké, az megvolt. Nem, várjál, igen, azt nem tudtam, azt üresen hagytam, és a felhasználási hely azonosítóját is beírtam, de rosszul, mert az sem volt az. Tehát itt kezdődött a probléma, tehát hogy olyan légkondiment, hogy érted, pingvinek szaladgáltak az irodában, de már víz szakadt rólam, Az első kettőt nem tudtam gyakorlatilag kitölteni. Mondom, jó. Vagyis egyiket rosszul. Mondom, jó van, nem érdekel. Jó, név, születési hely, anyaszületési neve, lakcím, adószám, jó, bankszámlaszám, mert mondom, fogom azt nektek mondom megadni, biztos, hogy nem. Nyilatkozattétel, bekapcsolás, földgáz, lakosság célú, pipa, töttöröm. Gázfogyasztás jellege, ugye? Ez is egy fontos kérdés, megkérdezték itt Salgóteremben is, hogy akkor a fűtés, melegvíz, főzés, technológiai, beírtam mindent. Jó, kapcsolattartás, értesítési cím, felhasználási helyet, jó. Mérőberendezés, vagy mérőberendezések gyári száma és átadáskori állása.
2: Aztra.
1: Tehát, hogy...
2: Ilyet.
1: Azért a papíron az van rajta, hogy felhasználói jognyilatkozat egyetemes földgázszolgáltatás igénybevétele céljából. Igen. Tehát van egy papír, aminek az a címe, hogy ezt az tölti ki, aki akar gázt igénybe venni.
2: És
1: az a kérdés, hogy a mérőberendezésnek a gyári száma és átadáskori állása. És akkor ott ülsz, hogy most én vagyok ennyire hülye, vagy hogy érted? Tehát, hogy ez micsoda?
2: Igen.
1: Tehát ott ültem, mondom, jó, kérjük előre X-el, hogy nincs meg a mérőberendezése. Hát mondom, be-X-eltem minden, mert mondom nekem még egyet, jó. Következő kérdés. Várható éves felhasználás köbméter per év.
2: Jaj, Isten, honnan tud előre?
1: Tehát, hogy 35 éve fával fűtünk, jó? És akkor azt sem tudom érted, hogyha berakok egy töltött cukkinit, akkor az mondjuk, vagy nem tudom én meg, egy kotyogós lejön reggel, akkor az mennyi gáz fog majd fogyasztani? Honnan szombat tudjam, hogy hány köbméter per év, mikor még életemben nem használtam gázt? És ugye, az a címe ennek a lapnak, hogy a felhasználó egyetemes földgáz szolgáltatás igénybevétele céljából. És megkérdezi, hogy mennyi lesz a éves fogyasztásom.
2: Nézek ott meg... volna neki, hogy honnan tudjam, drága.
1: Nézek ott még, érted, nézek ott egy percig, mondom, jó, nem töltöm ki. És akkor körülbelül igénye, igen, szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja. Honnan tudjam, hogy mikor lesz, mert hogy értitek, hogy mire gondolok el a hallgatók? Tehát, hogy írjam be oda, hogy mi az, hogy igényelt kezdeti időpontja? Hát gondolom, amikor majd meg lesz a szerződés, kijön valaki, fölrakja a mérőt, és akkor szerződés, órát ki, lediktem nullás, és akkor elkezdem. Honnan tudjam, hogy mi ez a szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja?
2: Hetekbe kerülhet.
1: Tehát, hogy igen, számlakiegyenlítés, hogy lesz, hogyha túlfizetés van, hogy lesz, jó, meg hogy diktálod, nem diktálod, Oké, ezt úgy már lefőtt a kávé, pont volt velem valaki, és akkor volt egy tanú, kettes tanú, hát mondom, majd valaki le fogja tanúzni, jó? Tehát, hogy így, mert hogy nem tudtam, hogy akkor kell magammal két embert vinnem tanúnak. Na mindegy.
2: Ez nem szavazás.
1: Mondtam a csajnak, hogy kész vagyok. Azt mondja, akkor megnyomta a gombot. Jó, megyek be. Annyira nem tetszett a Salgó Tarján iroda, mert hogy nem olyan, mint a kormányablak, hogy el vagy szeparálva, hanem egy ilyen U alakban vannak az asztalok, érted? Aha. Mindegyik, ugye kollega, kollégina egy ilyen plexiből el van ugye határolva ilyen tőlünk,
2: karavánnak.
1: És ugye előtte ott ülnek, tehát gyakorlatilag egy U alakon belül ülnek a székek, tehát én hallottam, ahogy egy kazári úriembernek mi a problémája, a feleségével mondta azt, hogy pörög az óra, de hogy valami ízére, és ezt én hallottam a fülem mellettem, tehát hogy egymásnak a dolgait halljuk folyamatosan, miközben a hölgyet én a másik oldalt annyira nem. Na mindegy, tehát hogy nem a legjobb iroda volt ez egyébként, amiben én jártam már, de a csaj nagyon rendes volt, a csaj tök jó volt, és aztán visszaadta, és ott a schluss point az egészben a vége, gyerekek, hogy akkor itt zárjuk az egészet, ugye azzal a kérdés, hogy akkor 2026-ban miért kell a miért kell elmenni és 90 kilométert utazni, ugye oda-vissza aláírni papír izé, mert a következő történt, megkötöttük, fog jönni, applikáció, online szemtöttem, és visszaadta, amit én kitöltöttem, sok helyen hibásom. Tehát, hogy értitek, tanú sincs odaírva pluszban, meg így semmi, tehát
2: hogy mikor tud ígérni le a szolgáltatást?
1: Ezt a szarul kitöltött papírt én visszakaptam. Annyi, hogy kijavította, kiterölte, ugye, hogy rosszul írtam be a felhasználási hely azonosítóját, meg ugye beírta az azonosító számot, hogy végre tudjam. De egyébként ezt a papírt, amin ott a mínusz 40 fokban izzadva szenvedtem vele, ez nem is kell. Jó? Tehát maradjunk ennyiben, zárjuk a sztorit ezzel, és akkor mindenki vonja le a következtetéseket.

0: Thomas.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: Jaj, na, itt vagyunk egyébként, kedves hallgatók, úgyhogy igen, még egy-két-három percünk van. Csak arra akartam itt, és mondom azt, hogy lehet, hogy ez, mivel most azt mondtam, hogy oké, ez Balassagyar vagy Salgótarján vonalon mozogtunk ebben az MVM-es történetben, de hát nyilván lehet, hogy máshol is ez így van. Csak arra akartam a fókusz ráhegyezni, hogy mondom, a csaj tündér volt, Star Wars rajongó volt egyébként, úgyhogy innen is üdvözlöm, hogyha hallgatja a műsort. Tök jó fej volt, csak ugye az egész procedúra, ezzel elcsesztem egy délutánt, gyakorlatilag, és fullra tök felesleges az egész. Tehát mondom, az, hogy én ott szenvedtem, mondom, úgy ment rám a légkondi, hogy megőrülök körül, tényleg pingvinek szaladgáltok ott környéken, mert annyira hideg volt, és nem akarom elrontani, mert hivatalos dologról van szó, ugye lehet hallani a rémhíreket is, hogy akár Balassagyar, mert szoktam hallani ilyeneket, hogy akkor mi volt, hogy volt, stb. És ugye figyel az ember, ki akarja tölteni tökéletesen, pontosan, a legjobb tudásához mérten, és aztán szembesül olyan kérdésekkel, amikre így nem várta, hogy felteszik azt friss bekötésként, hogy várható éves felhasználás. Tehát, hogy értitek, teljesen kiakad.
3: És akkor, bocsánat, olyan, mintha te lennél, kimondom elnézést, te lennél hülye.
2: Hát igen, tehát ugye ilyentől kezdve egy ilyen, ahogy szoktuk, a szekunder szédenyezetet éreztem, hogy én mennyire béna vagyok, hogy ezt nem tudom, kezdőként, friss gázolóként, intézőjelesen, hogy első bálózó, meg az első gázoló vagyok, ezt nem tudom így kitölteni, és még én szigyeltem, és akkor mondtam a nőnek, hogy mondom, ne haragudjon, de mondom, itt lehet, hogy egy-két dolgot elrontottam, mert azt nem baj, mondom, megoldjuk. No jó, van, tök jó, tök jó. És aztán mondom, az, hogy ez lement, és ez lement az egész délutánom, és egy stresszfaktor volt, és nem tudom, mi történik, és a többi, és utána, amit én kinkeservesen kitöltök rosszul, azt megkapom, hogy ez nem kell. 2026-ban. Tehát nekem ez fura ebben az egészben, és mondom, nem az embereket bántam, mondom, hogy csaj is tök rendes volt, mert de, minden pacient... hanem maga ez, hogy bocsánat, hogy mert nem volt időm megkérdezni, vagy lehet, hogy kellemetlenül jött volna a kérdés, hogy ennek van bármi értelme, gyerekek? Komolyan. Hogy így, és ilyen. Akkor... tanúztasd le, meg nem tudom, tehát mindegy. Mit akartál mondani, még Sanyika, bocsánat?
3: Nekem is van egy ilyen hasonló történetem, csak rövid, egy ilyen wifi erősítőt kellett volna ide az ingatlanba, az új helyre hozni, és kihívtam ugye a szolgáltatót, és akkor mondták, hogy igen, áthozzák az internetet, át is hozták, minden rendben volt, csak padláson keresztül nem tudta lehozni. És akkor azt mondta, hogy nem baj, hoz ilyen wifi erősítőt, havi 4000 forintért, hát nem nagyon tetszett a dolog, de ha más nem lesz, akkor hát ennyibe kell vállalni. És akkor más módon sikerült itt megoldani, hogy akkor kábelcsatornába itt elvittük az internetet, tehát megoldódott a történet, és akkor vissza akartam adni a wifi jelerősítőket, és akkor felhívtam a szolgáltatót, és azt mondták, nem, vissza kell küldeni. Mondom, jó, akkor elviszem a postára. Nem, postáról elküldtek, hogy én egy ilyen üzletbe vigyem. Bemondtam, hogy látássütők, nem szeretik ilyen üzletbe, mert ott nagyon bonyolult megtalálni ilyen dolgokat, nem fogadták el. Aztán azt mondták, hogy vigyem a postára még egyszer. Elvittem a postára, ott feladtam. Két hét után visszaküldték.
2: Aha.
3: Érted? Futárra visszaküldték nekem, 2026-ot írunk, visszaküldték nekem, hogy mégiscsak boltba kell leadni, úgyhogy aztán nem tudtam mit tenni végül is, le kellett adnom boltba, de hogy háromszor, négyszer még felszámolták a költségeit, a havi költségeit, mire, és ha nem figyelsz oda, akkor levonja az összeget a kártyádról, tehát tényleg nagyon-nagyon észnék kell lenni, nem értem én se, de egyébként érdekes volt, akkor ki tudta hozni a szerelő. Tudod?
2: Aha.
3: Akkor ki tudta hozni, hogy akkor nesze itt van, tudja használni, de amikor azt mondtam, hogy hát esetleg jön erre a szerelő, nem tudja elvinni. Mondom, akkor kihívom valami téma kapcsán csak úgy a szerelőt, tudod, és akkor oldod annak is vissza. Nem, ő nem viheti vissza.
2: Uh-huh. Igen, tehát hogy az észszerűség az. Tehát azért mondom, hogy erre akartam egy picit rátenni a fókuszt, hogy elmegyek ezért a papírért én is, kitöltöm ott félve, elrontva, stb. Aztán meg nem kell.
3: És akkor hazavisz.
2: És akkor nem kell. Úgyhogy ennyi. This is the beginning of beautiful friendship, ahogy ez a Casablancában és ugye Macskajajban volt. De bizakodva nézek a közös jövőnk felé az MVM-mel. Úgyhogy előre határa csillagos ég, én velük vagyok, és alig várom ezt az egészet.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Méltatlannak érzik Nógrád vármegye legnagyobb falujában élők, hogy a település központja, állításuk szerint, úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Érsek Vadkett lakói az egyik internetes fórumon háborognak, amiért nem takarítják a központot, ahol távolsági busz megálló, kocsma, dohánybolt és élelmiszerbolt is működik. A lakók azt is nehezményezik, hogy nincsenek a téren padok, ahol pihenni lehetne. Erre reagálva egyikük úgy válaszolt, hogy hiába szóltak ezért a polgármesternek, Őszi Attila szerint éppen azért nem raknak padokat, mert tönkreteszik az emberek. Hegyi mentőket riasztottak két szabálytalan túrázó miatt. A hegy meredek dunaparti oldalán a Remete barlanghoz vezető kijelölt ösmélyről tértek le, akik számára hamarosan véget ért az út. Lefelé és már felfelé sem tudtak tovább haladni a veszélyes hegyoldalon. A katasztrófa védelem riasztására a Váci hivatásos tűzoltók, a Nagymarosi önkéntes tűzoltók és a Bölzsönyi hegyi mentők is a helyszínre indultak. Az alpinista szakemberek kötélbiztosítással kísérték le a bajba jutott fiatalokat a vasúti sínek. A mentés idejére a MÁV forgalomlassítást rendelt el. A két kiránduló végül csak kisebb horzsolásokkal úszta meg a kalandot.
9: Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Többek fantáziáját megmozgató tanulmánnyal jelentkeztek az emberi élethossz elméleti határait kutató tudósok az NJP Aging szakfolyóiratban. A Skolkovo Institute of Science and Technology kutatóintézet csapata szerint az örök élet sajnos elméleti szinten is kizárt, de 194 éves koráig kihúzhatja, akinek minden összejön. Az orosz kutatók szerint, ha sikerülne minden káros egészségügyi hatást kiiktatni az életünkből, a mai 79 év körüli születéskor várható átlagos élettartam akár a duplája is lehetne.
7: Időjárás.
10: Időjárás.
9: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
1: Közlekedés.
7: Közlekedés.
9: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és akkor elvileg motorozunk ebben az órában is, meg motorozunk a következő órában is, mégpedig azért, mert hogy a hétvégén egy nagyon klassz 24 órás motorversenyt rendeztek meg Kumodarason a reptéren, ami miatt igen, foglalkoznunk kell a témával, az két dolog. Egyrészt az egyik az az, mint kiderült a számomra is, hogy azért itt vastagon benne van a szervezésben Szita Őrs, a Galeri, akikkel mi sokszor beszélgettük már évről évre a Nógrád Csipeki átlagtartó kapcsán. Talán pont az idén elszalasztottuk egymást, mert hogy mások voltak a témák meg a történések, de azért nagyon követjük őket. Úgyhogy egy mix éve, talán két év után visszatért ugye veterán Jamboree-ról van szó, és az Őrség benne voltak ebben a szervezésben, amely hétvégén volt, úgyhogy mindenképpen egy picit akarunk erről beszélni, mert egy iszonyat jó dolog az, hogy akkor tényleg 24 órás veterán megbízhatósági motorverseny. Brutál jó. Másrészt pedig ugye öröm is van, meg boldogság is van, mert...
2: Én ezt egyébként úgy kipróbáltam volna egyszer, bocsánat. Gondolkodtunk is, nekem volt erre igényem, hogy ilyen 24 órás vezetés, vagy csak egyáltalán...
1: Sanyi, itt nem 24-en keresztül vezet egy ember, érted?
2: Tudom. De mondjuk én mondjuk biztos, hogy akkor nem tudom, azon lennék, hogy mindenkivel tudjak motorozni. Uh-huh. 24 órám. Istenileg.
1: Mész, hogy mindenkivel?
2: Tehát aki éppen vezet, akkor fölpattannék mögé.
1: Az biztos jó lehet az idő átlagokat tekintve egyébként, Sanyika. Tuti elsők lettettek volna. Gratulálok a hülyeséghez megint. Na mindegy, jó van. Oké, piros pont, mehet a sorokba. Na, a lényeg, hogy ugye máshoz azért beszélgettünk majd remélhetőleg 8 óra után Slavev Péterrel, mert hogy a Badis VS-e motorosai, ugye Balassaremati a csapatról van szó, ők pedig kategóriájukban az elsők lettek, úgyhogy van miről beszélni, de először is itt van Őrs, és vele tudunk egy picit dumálni. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Ciao!
2: Szia!
1: Na, kezdjünk a kájhától egy picit, kérlek, mert ebben azért én le vagyok maradva, tehát hogyha meghallom aztán, mert a Szita Őrs, akkor itt tényleg ez az átlagtartó, a Nógrád Csipekes történet, de hogy ti aztán lekeveredtetek, és egy 24 órás rendezvény volt, ami a nevetekhez fűződik Kumodarason, ezt nem tudtam. Megyünk már a kájhától, kérlek.
3: Oké. Ez 2004.
1: Oké.
3: Igen, én lejöttem ide Kumodarasra, barátaimat láttam, hogy ez a verseny 99 óta megy egyébként, ezt azóta már barátom Lovas Sándor rendezte. A Kumodarasi reptéren került mindig megrendezésre. És mi lementünk oda, hogy szerettünk volna csinálni egy Nógrád Csipeki versenycsapatot, és 2004-ben rajthoz álltunk, 2004-ben kiszállt a szervezésből az akkori szervező, a Lovas Sándor barátom, és mi akartunk tovább motorozni, szerettük volna, hogy ez a rendezvény nem szűnik meg, és elkezdte a Nógrád Csipeki Fiatalok Egyesülete csapata. Ugye némi tapasztalatunk van a motorverseny szervezésben, de itt aztán teljesen szüzek voltunk. És azóta mi csináljuk. Na most 2024-25 kimaradt.
1: Igen.
3: Ott voltak rendeletváltozások, megdrágították a rendezést, kicsit majdhogy nem ellehetetlenítették, de mostanra sikerült összeszedni, úgyhogy a 2026-os verseny az egy Magyar Motorsport Szövetség által engedélyezett, teljesen hivatalos, mindenki versenyzői licenszer indul, egy ilyen rendezvény volt.
1: Oké, és akkor hogy történik ez már, mint azt most mondtuk a Sonyival az előbb, hogy akkor van egy 3-5 fős csapat, és akár mondjuk a Le Manshoz kapcsolva, vagy a Le Manshoz hasonlítva, akkor tényleg be kell osztani azt, hogy ki mikor tud, ki tudja ezt, melyik időzónában, ki az éjszakás, mi van akkor a box utcában, tehát hogy azért ez minden...
2: Mennyit motorozik egy versenyző?
1: Ezt is ugye begondolom, azért csapaton belül mindenki eldönti, hogy mi a taktika, de az első az, amit én látom a képen, hogy akkor itt valami futással indulunk. Őrsi.
3: Tehát úgy van, Le Mans-i rajt.
1: Igen.
3: Le Mans-i rajt, a Le Mans-i motorkerékpár versenyek rajtja szerint állnak a motorkerékpárok, egy segítő foghatja, túloldalt 20 méterre állnak a célegyenes másik oldalán a versenyzők, pisztoly eldördül, versenyző elindul, és segítő meglöki, megtolja, hogyha szükséges, ha nincs önindító, berúgókar vagy olyan a motorkerékpár, igen. És mindenki ott egyszerre, az összes kategória fölömlik a pályára, és akkor megindul a 24 órás.
1: Aj, de jól nézhet ez ki egyébként!
3: Tudod milyen? Ez amikor azt mondod, hogy nincs kedvem már csinálni, mert fáradt vagyok, meg fáj a lábam, meg nem tudom, és hogy lehet, hogy többet nem is kell ezt csinálni, és aztán meglátod a rajtot, és azt mondod, hogy na ott egy a fene, ez már egy momentum, mert megéri simán az egész. Igen. Tehát, ez nagyon-nagyon.
1: Mennyien voltak, tehát hogy azért itt két év kihagyás után gondolom azért egy picit, ki voltak éhezve a motorosok? Gondolok itt arra, hogy a Salgó rallin is, ugye most a Salgó Cserenden is rengetegen voltak, mert ugye nem volt rally, meg arra is gondolok, hogy azért itt, ha jól olvastam, volt könnyítés, mert hogy új géposztályokat is beengedtetek, meg hogy itt mellette egy ilyen 6 órás futamocskát is meg tudtatok szervezni?
3: Így van. Na hát ezt az igények hozták létre a plusz kategóriákat, meg változik a világ. Tehát tudomásul kellett venni, hogy van egy csomó olyan fiatal, akikben lenne kraft, hogy eljöjjenek egy ilyen versenyre, de vagy nem akarnak 24 órásra jönni, és a 6 óra elég nekik, vagy a 6 órásra akarnak jönni, hogy az előszobájaként tekintsenek a 6 órás versenyre, a 24 órás előszobájaként, hogy ők egy kicsi gyakorlatot szereznek, mert mégis a 6 órás is egy endurance verseny, és utána lehet, hogy tovább fognak, jövőre már jelezték, hogy volt a 6 órásban olyan, aki tovább lép ide. Igazából nem csak arra volt szükség, hogy kis kategóriáink legyenek, tehát belépő kategóriáink, hanem felső kategóriáink is, és egy kicsit átdolgoztuk az egész technikai szabályzatot. Az úgy néz ki, hogy megmaradt az 1982-ig gyártott veterán kategória azért, mert van a Magyarországon egy komoly bázis, akiknek ezek a motorkerékpárok ki vannak találva, le vannak gyártva, meg van alkotva fejben, vagy fizikailag is, és azok csak egyszerűen előhozták ezeket a motorokat, és alkalmassá tették arra, hogy rajthoz tudjanak állni. Volt összesen 15 csapat, és oda hozzájuk jött még ez az újkori kategóriás csapatszám, amiben volt, hát ott régi szabály, visszamegyek a régi szabályok, a régi szabályok szerint 250 cm volt a felső határ. Az volt az 1982-ig gyártott veteránok kategóriája, és létrehoztunk egy új oldalt, B oldalt, amelyben 500 köbcenti, és 50 lóerő volt a maximális
1: lóerő. Az a határ.
3: Aha. Hat felső határ. Ez körülbelül kezelhető még ezen a pályán. Nem nagyon ugrik el a végsebesség, tehát ilyen 150-160 km/h. Nem tudnak gyorsulni, mert nem akkora hosszú a pálya. És na, ezt a biztonság tekintetében hoztuk létre így. Továbbá bevonzottunk, van egy érdekes kategória Magyarországon, a CBR 125, ennek most nagyon lelkes mezőnye van, és sok magas létszámból áll. A CBR 125 széria, ez egy 12 lóerős motorkerékpár, 125 köbcentis négy ütemű motor, és ők is indultak itt a 6 órásban, meg a 24 órásban is.
1: Értelek. Egyébként azt elmondom a hallgatóknak, hogy mikor az Örsit hívtam, akkor brutálisan fáradt volt, tehát pont ugye az egész sztori után másnap tudtunk nagyjából beszélni. Gondolom, ha minden adott, akkor ezt a fáradtság, a lábfájás, meg a kihavatlanság kapcsán ezt így mind sútba dobod, és akkor jövőre megint.
3: Hát, abszolút. Ugye azt el kell mondanom egyébként ennek a végén, hogy nekünk azóta is van sipeki csapatunk, amire nagyon büszke vagyok.
1: Jaj, de jó.
3: Hát a faluból, konkrétan Sipekről, ahol 670-en lakunk, onnan van egy csapat, ami 2004 óta nem is akármilyen eredményekkel részt vesz ezen a rendezvényen. Ugye most mi az abszolútban, van egy abszolút, van egy vándorkupánk,
1: igen,
3: aminek iszonyú presztízsértéke van, ez egy ilyen folyamatosan növő kupa, mindenki rajta van, aki 99 óta indult ezen a rendezvényen, és mindenki erre áhítozik, hogy ezt megnyerje, hát ez nem mindenkinek sikerül, nekünk még sajnos nem sikerült, de most a közelébe voltunk, és ezzel a MZ-vel versenyzünk, mi az abszolút teljesítésben is a negyedik helyen végeztünk, a kategóriánkban a második helyen. Ez úgy néz ki, hogy előttünk végzett egy Suzuki GS500, egy KTM 390, meg egy MZ.
1: Jaj.
3: Tehát azért a 24 éves versenyzés az óriási egyébként, hogy bármi megtörténhet. Nagyon érdekes, hogy a CBR 125-ös motorok első harmadban is versenyeztek, ezek között a motorok között. Tehát, hogy azért ott a filóta teljesítménye erőteljesen kidomborodik, gondoljatok bele, hogy...
1: Hát elhiszem, hogy meg beosztani az energiát azért, hogy ki, hogy érte, le kell szakadni hogy az ne, eső, éjszaka...
3: Ez egy stratégiai hogy... feladat, így van. Ki lát jól éjszaka, ki megy jól éjszaka, azaz. Ki megy jó nappal. Gondoljatok bele, hogy 700 kört ment a győztes, majdnem. Puh. És a 700 körben mondjuk te egy másodperccel vagy jobb csak, vagy rosszabb valakitől, az 700 másodperc.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ezek jelentősek, tehát egy 24 óra alatt fantasztikus, hogy mit történhetnek meg.
1: Hát őrsüm, le a kalappal az egész kapcsán is, hogy ezt a csapatjátok, és akkor beszéljünk. Jó, bármi motoros hír van, akkor előre szóljál nekem, jó, hogy szoktuk, és akkor beszélünk róla. Jó?
3: Vagyok, hogy két csapat is van onnan tőlünk, tehát hogy a balsagyarmatiak, ugye a Szlavas Petiék is ott vannak,
1: így
3: ugye
1: van.
3: A megyén belül, sőt onnan kis térségen belülről ketten vagyunk, ez nagyon büszke vagyok.
1: Abszolút, ugye elvileg a Petiékkel fogunk beszélni majd a következő blokkban, úgyhogy Őrsi, köszi, mindent tudtunk beszélni, kitartást nyomjátok, köszönjük. Gondolunk rátok továbbra is. Szia, szia, minden jót!
2: Széles utat!
1: Istenem, csodás, ragyak ilyenekkel beszélgetni. Nagyon Istenem, jó, és tudjuk tematizálni ezt az egészet, hogy akkor ez a mai menü, ez mondjuk motoros menü lesz, úgyhogy le a kalapol az Őrség előtt, és akkor elvileg majd tényleg a Petékkel is fogunk a következő témablokkunkban majd beszélgetni. Már csak mi tudjuk.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Motorozunk még egy picit, sőt a következő órában is majd jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szita Őrssel beszélgettünk az előbb, akik szervezték és rendezték és életben tartották a kumondorosi 24 órás megbízhatósági veterán versenyt, vagy pontosabban 24 órás veterán megbízhatósági versenyt. Erről beszélgettünk az előbb, mert hogy iszonyat érdeklődés, iszonyat hangulat és egy óriási teljesítmény az, amiről szólt ez a hétvége. Nem merestek pedig ugye Balassaremati sikerrel is, amiről, meg hát Nógrád Sipeki sikerről is, amiről...
2: Azért az nem semmi, hogy 2004 óta működik, hallott Sipeken.
1: Nem Sipeken, Kumondarason.
2: Nem, hogy van egy Sipeken is a kis csapatuk, ugye azt mondta.
1: Ja, igen.
2: Hogy 2004 óta működik, pedig hogy nem is tudom mennyi valami 500 vagy 600 lelkes számáló kis településről van szó. Igen.
1: Tehát a lényeg az ugye, hogy onnan állandó csapat van, aki részt vesz, meg hát azt legyünk büszkék, arra azt mondta az Őrsi, hogy ugye itt a térségben két olyan csapat is van, akik egyébként nagyon jól csinálják, olyan jól tolják ezt a 24 órás egynapos száguldást. Úgyhogy... Igen, ez a Le Mans-i rajt is, szerintem iszonyat hangulat lehet ez az egész.
2: Isteni lehet, az egy olyan adrenalint adhat az embernek, mikor például az a rajt elindul, úristen, a karomon felállna a szőr, érted, meg tiszta libabőr, már most is libabőrös vagyok, hogy azok a hangok egyszerű, hogy feldübörögnek, érted, és hallod, és akkor babam, mindenki elindul, hát az isteni lehet, isteni.
1: Úgyhogy úgy, hogy előtte futni kell, tehát ugye itt már sokkal lehet, hogy gondokba lettél volna, vagy leszed ugye, mert hogy ugye itt el kell kezdeni futni a motorhoz, érted?
2: Aha.
1: Úgyhogy lehet, hogy hát nem biztos, hogy ez a Le Mans-i rajt ez neked jó lete, hogyha érted, mire gondolok.
2: Én csak vezetek, tudod.

0: Igen, tehát hogy lehet, hogy akkor egy ilyen tudod, versenyen kívül szórakoztatod a közönséget kb. Akkor ennyiben fújnia ki a történetet, hogyha azt veszük. Igen, úgyhogy én csak egyébként szuperlatívozokban tudok beszélni az őrségekről is. Én nagyon szeretem az ilyen őrülteket, tudjátok, nagyon szeretem az őrült hajómodellezőket, nagyon szeretem az őrült krikettezőket, nagyon szeretem az őrült, nem tudom, rejtvényfejtőket, tehát hogy ezek nélkül, az őrültségek nélkül, ami hajtja az embert, és tesz a közönség is, és lerakja, és lehet, hogy egyébként rosszul fog kiírni belőle, akár anyagilag, vagy nem tudom én fizikálisan, mert lerobban, tehát berakja a plusz meg mindent, én ezeket csak becsülni tudom, ezeket az őrülteket, úgyhogy reméljük, hogy még erről fogunk tudni majd dumálni, de őrült hangulat volt. És akkor a terveink szerint remélhetőleg majd ugye a Badiszvélyese, a Barasodermati csapatnak az egyik tagját, vezérét, Szlavák Pétert is meg tudjuk majd interjúvolni, mégpedig ugye itt a megaslágerek meg a hírek után majd, mert hogy a csapat a kategóriájában az első lett, úgyhogy vele is majd tervezünk még beszélgetni, úgyhogy ahogy mondtuk, ma ez egy ilyen motoros nap lesz.
1: Nem is baj ez.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzata. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az ina és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
1: Időjárás.
3: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
2: Közlekedés.
3: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Motorozgatunk, gyerekek, motorozgatunk, ez egy ilyen motoros startmenő, mit szóltok hozzá? Jó?
2: Szeretem,
1: amikor ilyen tematikánk van, és akkor mondjuk két órában is át tudunk beszélni bizonyos dolgokat, amik fontosak.
2: Igen, mert akkor részletesebben tudjuk tálalni a hallgatóknak. Nyilván nekünk is vannak gondolataink, és azokat is mi bátran itt az éteren keresztül el tudjuk mondani, és ki tudjuk fejteni, meg mi is meg tudjuk beszélni Ádámmal a dolgokat. Tehát nem az van, hogy akkor most mit tudom, egy órába sűrítsél bele gyorsan mindent, mert volt úgy egyébként, tehát, hogy megbeszéltünk egy témát, és akkor lezártuk ilyen óra 45 környékén. És
1: még rengeteg kérdésünk volt.
2: Kérdésünk, meg gondolatunk is volt, és hát utána egy a zenék alatt megbeszéltük mi egymás között nyilván, tehát az nem olyan, nem az igaz.
1: Ez nem ugyanaz. Na, és ugye, aki most teker ránk, ugye a 95.7-en és a 91.9-en tudtok minket hallgatni, ugye arról beszélgetünk, hogy ugye hétvégén két év kényszer szünet után ismét ugye megrendezték Kunmadarason, a Reftéren a 24 órás veterán megbízhatósági versenyt. Ugye ennek egy Nógrád Sipeki csapat is a szervező brigád tagja, ugye az előző órában beszélgettünk Szita Őrssel arról, hogy hát mi is volt ennek az indulása, hogyan is képzeljünk el egy ilyen 24 órás veterán megbízhatósági versenyt, ugye Le Mans-i rajtal, tehát hogy futni kell a pilótáknak, a versenyzőknek, ugye a motorik, akkor fölpattanni és menni.
2: Igen.
1: És ugye 24 órán keresztül egy 3-5 fős csapat az, akik ha esik, ha fúj, ha 70 fok van, ha mínusz 10 fok van, akkor is tolni kell, egy motorral kell nyomni, és ugye folyamatosan fogyasztani a köröket, és ugye hát nyilván van adott a cél, hogy hát igen, aki a leggyorsabb, az a legjobb. Ugye? Nagyjából ennyi a történet. Viszont ugye átlagot tartani kell, tehát hogy azért itt nagyon húzni sem lehet a világ végéig, ugye ezt beszéltük az előző órában, mert akkor megadja magát a motor. Tehát, hogy nagyon taktikázni kell azzal, hogy akkor hogy oszd be a stratégiát, hogy ki mikor váltson, ahogy mondta Őrsi is, hogy valaki éjszaka kevésbé lát jó, akkor őt nem teszik az éjszakai körökbe. És ugye hát szépen így kell menni egy napon keresztül, ez ugye 3950 méter hosszú egy ilyen kör.
2: Nekem mindegy lenne, nem?
1: Hát nekem mindegy lenne egyébként. De azt megbeszéltük az előző órában, hogy hát gyakorlatilag te nem motoroznál, hanem te potyóteskét hátul folyamatosan rontanát az időket. Ugye?
2: Az, hogy megélvezni a motorozást.
1: Megélvezni a motorozást. Na, jó, igen. Az lényeg, hogy a Nógrád Sipeki banda is jól szerepelt, ugyanakkor itt a Badassodermati Badisz VSE motoros csapata is szintén remekelt. Ők kategóriájukban a legjobbak lettek, az első helyet szerezték meg, úgyhogy Slavev Péter mindjárt a vendégünk, itt a brigádnak a vezetője, és egy kicsit beszélgetünk azt, milyen volt a verseny nappal, éjszaka, mi volt a taktika, hány fős csapat volt, ugye jól tudom, hogy MZ-vel indultak, hogyan készültek fel erre akár, vagy a motort hogyan készítették fel egy folyamatos 24 órás terhelésre, az egy utolsó szempont, úgyhogy jön egy-két részlet magáról a futamról, a megaslágerek után.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Vissza is tértünk, és még mindig kummadarason vagyunk, lehet ezt így mondani, nem? Így, Balassagyarmat, Vác tengelyen, most még mindig kummadarason vagyunk, és ahogy mondtuk, ezt az egész reggeli adás tematikájában most a 24 órás futamra szenteljük, mert hogy nagyon klassz dolgok történtek a hétvégén, ugye ez a 24 órás veterán megbízhatósági verseny, és ugye egyrészt az előbb ugye Őrssel az előző órában beszélve megtudtuk ennek az egésznek a menetét, azt, hogy miről is szól, mennyire volt nehéz szervezni, de mennyire imádta az egész versenyt, és milyen jó jambori volt. Emellett ugye tényleg azt, hogy ennek az egésznek a története milyen, és hogy lehetünk büszkék itt Nógrád megyében két csapatra is, mert az Őrsiék is egy nagyon klassz helyezéseket értek el, ugye Nógrád Sipeki banda az már évek óta nagyon csapatja ezt, és most ugye Badis VS-e motorosa is itt vannak, mert a kategóriájukban ők ettek a legjobbak. Emlékszem rá, hogy mikor kint voltam forgatni, pont Stancsik Dodóval beszélgettünk én ugye a triatlonon, hogy ez múlt héten volt ugye a 41-ik, és szervezett minden, és akkor meg mondjuk, közben ott vannak kint a miénk, és mennek éjjel-nappal folyamatosan 24 órával, és izgulunk értük, mert még mindig csapatják, és vagy különben is. És hát akkor jött a jó hír utána, hogy hát nem akárhogy csapatták, hanem eléggé jól, úgyhogy Szlovák Péterék tényleg kategóriában az elsők lettek, úgyhogy a Badis VS motoros csapatának vezetőjével tudunk egy picit beszélni erről az egészről, úgyhogy a Péter itt is van a vonalban. Szia, köszöntünk a műsorban, szia, szia!
2: Sziasztok, köszöntünk mindig és mindenkit.
1: Szia, na hát Peti, óriási gratula, és akkor kezdjük is, mert hogy nekem rengeteg kérdésem van. Ugye nagyjából megtudtuk azt az Őrsitől, hogy milyennek az egésznek a technikája, a levonulása, ugye ez a 24 órás történet. Nekem az első kérdésem az, hogy erre tudtok-e készülni, Peti?
2: Hát igen.
1: Hogyan? Tehát, hogy beültük a motorra, fölültök az MZ-re, mondjuk hány fős csapattal mentetek most kummadarasra?
2: Hát 50 versenyző van.
1: Aha.
2: Év szerint Gattyán Levi, Mayer Laci, Pisz Csabi, Slavev Gábor, a fiam és én.
1: Oké, és akkor erre úgy tudtok ti készülni, mondjuk egy ilyen 24 órás verseny, akkor rápattantok az MZ-re, és akkor nem tudom, órákon keresztül mentek folyamatosan, és így...
2: Hát ez hónapokkal előtt kezdődik a motorral.
1: Na, igen.
2: A motorral először is elviszük Stézali bácsihoz a blokkot.
1: Igen.
2: Aki megcsinálja nekünk. Utána építjük a motort, és közben tesztelünk.
1: Mit kell máshogy építeni ehhez a 24 óráshoz? Mit kell benne kicserélni, mit kell megerősíteni, vagy akár mondjuk mit kell, nem tudom én, akár elengedni belőle, Peti?
2: Hát itt megerősíteni végül is a blokkal. Írja meg a váz.
1: Aha, tehát akkor azért itt egyfajta ilyen technikai előkészületet igényel az, hogy mondjuk a motor tényleg 24 órán keresztül a folyamatos igénybe vételt azt bírja. Oké, hogyha megvan, akkor a rákészülés technikai, akkor utána már indul a tesztelés, mert akkor mondjuk ti is már tréningezitek magatokat?
2: Igen, igen. Eléggé, ezért 24 órát talpon lenni egy kicsit hosszú.
1: Hát hogyne? És akkor hogy tudtatok készülni? Mi volt maga akkor a stratégia? Volt, aki mondjuk az éjszakait vállalta be inkább, volt, aki a hajnali, tehát hogy ezt meg tudtatok egyezni ötem?
2: Igen, igen, igen.
1: És akkor hogy volt? Mesélj már, hogy akkor tényleg itt hogy voltak a kiosztások, meg hogy épült föl ez a 24 óra nektek?
2: Hát a 24 óra ugye Levi rajtól, ő a rajt mestere ennek a dolognak. És utána pedig, hogy az idő adja, meg a motor is például. Első órában kétszer cseréltünk engelfejtömítést.
1: Na ilyenekre vagyok kíváncsi, hogy akkor milyen megpróbáltatások voltak. Akkor az első órában már gyakorlatilag az ideg majeszer csapott benneteket.
2: Hát igen, igen. És amikor egy energiadobozos bú csinálsz engelfejtömítést, igen, az nem egy jó dolog.
1: És akkor utána hogyan tovább? Tehát, hogy sikerült elhárítani a problémát, utána rendben voltatok nagyjából?
2: Utána rendben voltunk egy olyan 10 órát, elmotorozgattunk szépen, nyugodtan.
1: Igen.
2: És akkor évfél után jött az újabb baj, mert pont a fiamnak elszakadt a lánc. Egy fél órára jártunk. Azt megoldottuk azt is, ezt a problémát is. Utána meg vigyáztunk a motorra.
1: És kész, ennyi. Te is azt mondjuk, hogy hengerfejtőmítés, és egyébként nem éppen alkatrész hiány voltatok, ez benne volt a szabályrendszerben, hogy hát itt nem volt nyilván számatokra elérhető mondjuk a lánc, vagy mondjuk a tömítések meg, és mikor ott kellett így improvizálni, hogy akkor mi legyen?
2: Így van.
1: Hú, hát azért ez egy eléggé kemény.
2: Volt azért nálunk egy pár tartalék alkatrész, egy másik hengertet cseréltünk, és akkor
1: abból
2: felmelet. A láncot meg visszahozták utána.
3: Nem már tanultatok a történetekben.
1: Abszolút, igen. Melyik volt-e mondjuk egy ilyen holdpontotok, hogy akkor már, nem tudom, én x órája mentettek, és azt mondtatok, hogy jaj, most már azért itt fáradtság van, át kéne esni az embert, már azért tényleg egy napig talpon maradni, azért az megterhelő. Volt ilyen határ?
2: Hát szerintem a 20. óra körül.
1: Amikor már a végét láttátok, de azért ez még a távolnak tűnt mondjuk az a 4 óra.
2: Igen. Az utolsó 4 óra az teljesen majdnem, hogy pihentünk, mert 80 körre vezettünk a második helyzet előtt.
1: És akkor mondhatok már azt, hogy akkor ezt már, hogyha nagyon nagy baj van, sem lehet elveszíteni mondjuk ezt a 80 kör. Ez a 80 kör előny mondjuk a verseny végezte előtt 4 órával, ez akkor hogy jött ki? Tehát jól taktikáztatok, jól lőttétek be az átlagsebességet, jól mentetek, amikor gyorsabban kellett menni, éjszaka tudtátok meghúzni. Hogy jött ez ki, Peti?
2: Hogy első időben, tehát az 1 óra után nem volt problémánk.
1: Aha.
2: Motorral, és kint tudtunk maradni a pályán.
1: És akkor hogy képzeljem el azt, hogy mennyi időt töltött el egyikőtök a motoron? Tehát be volt osztva az, hogy mindenki arányos időben, vagy ahogy valaki többet bírt, valaki kevesebbet bírt?
2: Általában másfél óránként váltottunk.
1: Na, erre voltam kíváncsi, hogy akkor gyakorlatilag másfél óránként addig puskolok a nyerekbe, és akkor utána volt akkor a csere.
2: Igen.
1: Jó, mekkora...
3: Egy kör mekkora a táv? Tehát hány
1: az nagyjából, azt mondtuk, hogy az nagyjából 2 kilométer volt. Négy kilométer volt egy kör nagyjából. Nem?
2: 1800 méter körül. Aha. Ez évektől függően, tehát hogy melyik híven négy.
1: Aha. És akkor ebből akkor hány kört csináltatok, ami aztán itt elhozta a kategória győzelmet?
2: 471 körre.
1: Az időjárás milyen volt? Tehát, hogy valami kis esővel, vagy viharral, vagy zivatarral meg kellett szenvednetek? Vagy viszonylag...
2: Elsőt írtak, de végül is csak egy pár tepp eső lett, az nem lett. A széllel kilódtunk, mert ugye a sátrat vitte volna a szél mindig.
1: Aha, vaj, mert az betonplacon voltatok, aztán nem lehetett normálisan rögzíteni.
2: Meg meleg volt,
1: oké. Na, hogyan tovább akkor, mert hogy iszonyatosan jó a történet, és mondom, itt az Őrsével is beszélgettünk arról, hogy tényleg egy nagyon jó jambori volt, és jó, úgy éreztétek, hogy tényleg ez egy ilyen hatalmas nagy össznépi motoros ünnep, Peti?
2: Így van, ezt nagyon élvezzük, egy baráti társaság is vagyunk végül is.
1: Oké, tök jó.
2: Őrségnek utólag is megköszönöm ezt a lehetőséget.
1: Figyelj, még egy fél mondat elég tartunk fönn, hogy valami verseny még van hasonló, több, ez minden évben ez a kumadarasi, ahogy mondta az Őrség, hogy akkor 6 órás futamokat is rendeztek itt a kezdőknek, vagy akik ebbe bele akartak kóstolni. Ilyesmi még vár rátok, vagy egyelőre most a naptárban, a versenynaptárban itt most a pihenő van kiírva?
2: A pihenő van inkább
1: kiírva. Jó van. Elhiszem meg, az MZ-t is azért pihentetnünk kell, úgyhogy Peti, nagyon köszönjük, és akkor óriási gratulálok nektek innen is a stúdióból. Örültem, hogy tudtunk veletek beszélni. Köszi nagyon neked.
2: Köszönöm én is.
1: Köszönjük. Szia, minden jó. Hát ennyi, gyerekek. Igen. Pihi van. Kész.
3: Na most legalább egy picit beleláttunk, és egy pici ízelítőt kaphatunk mi is, és persze a hallgatók is, hogy hogyan zajlik egy ilyen verseny, és hogy gyakorlatilag mennyire jó is ez. Én Isten bizony szívesen elmennék egy ilyenre, akármi csak így...
1: Hát nézőként is, tehát hogy ez a Le Mans-i rajta szerintem ilyen látványos lehetett. Az, hogy akkor tényleg ott, fuss, gyerünk, patolj bele, gyerünk, azt akkor jobbni kell neki. Hát igaz, hogy kétszer elpattan akkor a tömítés volt, hengerfejnél, meg aztán a lánc is, de aztán azt meg kell bingizni, akkor meg kell bingizni, nincs mese. Kész.
3: Tényleg mindenre fel vannak készülve.
1: Na, igen, abszolút. Tehát azért mondom, hogy van ebben egy ilyen hihetetlen báj. Nekem nagyon tetszik az egész, meg az elvetemültséget, hogy akkor persze fel kell készíteni, és én arra voltam kíváncsi tényleg, hogy akkor másfél órások voltak a cserék, ugye? Mm-hmm. Tehát, hogy úgy volt a beosztva.
3: És az, figyelj, az vállalható, szerintem az nem egy nagy, nem egy olyan megterhelő dolog.
1: Ja, hát persze.
3: Most gondold el, ha, mit mondod, hogy öten voltak?
1: Igen.
3: Na, hát most akkor gondold el, hogy elmész te, mint reggel 8-kor elkezded, 9:30-ig nyomod, és majd utána akkor...
1: Jön a következő csapat.
3: Oké, jön a következő, de hogy megint majd rád mikor kerül sor, érted?
1: Igen, hát addig gondolom, figyelni kell, nem tudom, tehát, hogy feltöltődni egy picit, tehát
3: azért... Persze,
1: igen.
3: Nagyon kérem.
1: Úgyhogy óriási gratulálni a srácoknak.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Megtudtunk egy-két kulisszatitkot a balassagyarmati badiszvélyesi motorosaitól, pontosabban a csapatvezírtől, Szlavet Pétertől, hogy hogy sikerült nyerni a hétvégén Kumonarason a 24 órás veterán motoros versenyen, és ugye azért Péter elmondta azt, hogy igen, ezen a megbízhatósági futamon nagyban másfél óránként volt az ötfős csapat váltása ugye azon az emzén, és hát nagyon szép teljesítménnyel érték el az, hogy kategóriában elsők lettek. Csodás ez a történet.
2: Már bizony, tényleg és nagy gratula nekik, de alapvetően esetben is egy óriási élmény lehetett, nem, hogy még tényleg ott lenni és verseny részt venni, a feladatokkal megküzdeni, a kihívásokkal, a hengerfejjel megy, a lánc elszakad, tehát mindig van valami, nyilván, de hát ők ezzel számoltak, már fel is voltak rá készülve, de és 471 kör óriási teljesítmény azért, ha belegondolsz, és Hál' Istennek jól alakult a történet.
1: Igen, és ugye tök jó az, hogy én tudom azt, hogy már az én apukám is nagy motoros volt fiatal korában, és tudom azt, hogy azért egy nagyon komoly motoros múltja van a városnak. Többek között ugye Szakás Lacinak a Pannonia Motor Múzeumban is, ez megelevenedik különféle relikviákkal, újságcikkekkel, dokumentumokkal, meg hasonlókkal. Tehát az azért itt próbálták az elmúlt években és az elmúlt 10-20 évben is valahogy ezt feleleveníteni, ezt a körpályás városi versenyt is, de most, hogy már akkor itt ugye macskakő lett a főtéren, már ez akkor jöttök kezdve off, akkor ott a bíróság környékén próbálkoztak, de az már talán nem volt annyira sikeres. Ugyanakkor arra akarok kiukadni, hogy tök jó, hogy mondjuk itt a városban akár a Péterék még tartják ezt a motoros hagyományt, amennek azért tényleg van gyarmati múltja, meg hát persze őrségek is. Tehát két olyan csapat van itt, ahogy mondtuk, Nógrád vármegyében, akik egyébként nagyon jól tudnak együtt motorozni, és nagyon jól csinálják, amit csinálnak. Akár szervezésben, ugye őrségek kapcsán, akár versenyzésben, úgyhogy ez jó, nekem ez tetszik. Kéne valami ilyesmit csinálni. Nincsen placunk itt Balassagyarmat környékén. Mi?
2: Hát nem nagyon.
1: Ugye? Igen.
2: Nem nagyon.
1: Igen. A palócrém meg inkább hát az nem. Hát igen. Igen. Azért ez. Az meg az, hogy a Kumonaras ott vagy kint a reptéren, az égetőleg, hogy senkit nem zavarsz. Nagy plac van, lehet csapatni, az tényleg mondjuk egy ideálisabb helyszín. Nem hiába vannak szerintem ott. Úgyhogy nagy gratula innen is mindenkinek. És aztán reméljük, hogy lesz még motoros témánk. Én azt mondom. Pláne, hogy Karvaj Sanyi is az első vak motoros, ugye?
2: Igen.
1: Tehát, hogy azért itt van még egy létjogosultságunk van ehhez alapvetően, igen, úgyhogy gratulálom még egyszer a Péteréknek.

0: Végeztünk már, a kedves hallgatók, köszönjük szépen a reggelt, a hetet, tényleg, és akkor holnap reggel majd folytatjuk, mert hogy nekünk tényleg ennyi, tízes évek után már másik műsor jön, úgyhogy Attilát fogjátok hallani, úgyhogy Sanyika, itt az idő, hogy elmenjünk.
1: Oké, rendben, igen, jön a Fitbit házi Attilával, és akkor pedig 16 órától a Szóda Lombos Marcival. Holnap várunk titeket 6 órától. Vidám vasárnapot mindenkinek. Puszi pacsi, sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Méltatlannak érzik Nógrád vármegye legnagyobb falujában élők, hogy a település központja állításuk szerint úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Érsek Vadkett lakói az egyik internetes fórumon háborognak, amiért nem takarítják a központot, ahol távolsági buszmegálló, kocsma, dohánybolt és élelmiszerbolt is működik. A lakók azt is nehezményezik, hogy nincsenek a téren padok, ahol pihenni lehetne. Erre reagálva egyikük úgy válaszolt, hogy hiába szóltak ezért a polgármesternek, Őszi Attila szerint éppen azért nem raknak padokat, mert tönkreteszik az emberek. Hegyi mentőket riasztottak két szabálytalan túrázó miatt. A hegy meredek Dunaparti oldalán a Remete barlanghoz vezető kijelölt ösmérőt értek le, akik számára hamarosan véget ért az út. Lefelé és már felfelé sem tudtak tovább haladni a veszélyes hegy oldalon. A katasztrófa védelem riasztására a Váci hivatásos tűzoltók, a Nagymarosi önkéntes tűzoltók és a Bölzsönyi hegyi mentők is a helyszínre indultak. Az alpinista szakemberek kötélbiztosítása kísérték le a bajba jutott fiatalokat a vasúti sínek. A mentés idejére a MÁV forgalomlassítást rendelt el. A két kiránduló végül csak kisebb horzsolásokkal úszta meg a kalandot. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsodaba Új-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Többek fantáziáját megmozgató tanulmánnyal jelentkeztek az emberi élethossz elméleti határait kutató tudósok az NJP Aging szakfolyóiratban. A Skolkovo Institute of Science and Technology kutatóintézet csapata szerint az örök élet sajnos elméleti szinten is kizárt, de 194 éves koráig kihúzhatja, akinek minden összejön. Az orosz kutatók szerint, ha sikerülne minden káros egészségügyi hatást kiiktatni az életünkből, a mai 79 év körüli születéskor várható átlagos élettartam akár a duplája is lehetne.
6: Időjárás.
7: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
3: Közlekedés.
7: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most...
5: ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
5: Fitbit.
6: Fitbit.
8: Kellemes vasárnapot kívánok a mikrofonnál, Házi Attila. Mindjárt kezdjük a mozgalmas hétvége második napját, de előtte, hát talán éppen ehhez kapcsolható téma, lezárták Balassagyarmaton a belvárost, a Civitas Fortissima tér egészén rendezvény zajlik, éppen ezekben a percekben indul egy felvonulás. A Szent Anna Palóc búcsú résztvevői a katolikus templomtól a Palóc ligetig sétálnak. Na ők már tesznek is azért, hogy fittek legyenek. Napi fél óra séta beindítja a szervezet aktivitását, úgyhogy kövessük a példájukat. Szóval az autósoknak, a Civitas Fortissima tér most le van zárva, várhatóan 10:30-tól ismét zavartalanul járható lesz. Post Malone-nal és Blake Sheltonnal kezdünk itt a Pour Me a Drink.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ipolykeszi község nevét először 700 évvel ezelőtt rögzítették írásban. Ezt ünnepli majd a település augusztus 22-én egy falunap keretében. 15 órakor ünnepi szentmisével kezdenek, aztán emlékhelyet avatnak 4-5-kor, a hivatalos megnyitó pedig 5 órakor kezdődik, ezt követően pedig kulturális műsorok lesznek a színpadon, amit ingyenesen lehet megnézni. Básti János délután 6-kor lép fel, 6:30-kor Sziszi lesz a színpadon. Skuti Gerak 8 órakor, 9-kor Agárdi Szilvia énekel, majd este 10-től a Karizma játszik. Ipolykeszi falunap augusztus 22-én.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 26-a van Anikó és Anna névnapja. Az Anikó név elmélyült érzékeny személyiség kialakulását támogatja. Szeret olvasni, tanulni, az élet kis és nagy dolgain elmélkedni. Amikor valami érdekli, nagy lelkesedéssel áll neki, legyen az munka vagy bármi más tevékenység. Azonban, amint egy kicsit alább hagy az érdeklődése, vagyis amint megszokás lesz úrá rajta, nem köti le többet az érdeklődését. Az Anna név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a névviselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Szociális beállítottságúak, kedvesek, türelmesek másokkal. Olyannyira fontos számukra mások társasága, hogy az is előfordul, hogy szavaiknak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. Kedves Anikók és Annák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 26-án születtek, sok boldogságot kívánok mindenkinek! We'll be right back.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap említettem, hogy kezdődik az NB3-as labdarúgó bajnokság, amiben végre ismét van nógrádi csapat. De a Salgótarjáni klub vezetőedzőjének elmondása alapján nem várhatunk túl sokat tőlük, hiába nyerték meg az előző szezonban a vármegyei bajnokságot. A jutalomként történt bejutás egyelőre inkább csak teher lesz. Nem jó ezt hallani, minden esetre így is vállalták a tegnap indult NB3-as idényt. Az eredmény pedig a várakozásoknak megfelelően alakult. A 20. percben a Gödöllő szerezte meg az első gólt, majd a 39. egy újabb gödöllői találat Mertse Ábel révén, akinek a neve Balassa gyarmatról ismerhető, hiszen ő az egykori gyarmati NB3-as csapatban játszott. A második félidőben szépített a Salgótarján, de aztán a 82. percben a Gödöllő még egy gólt rúgott, így a végeredmény 3-1 lett.

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Fontos információ: az autósoknak feloldották a közlekedési korlátozást Balassagyarmaton. A belvárost zárták le a Civitas Fortissima tér egészén, ünnepi felvonulás ment végig 10 órától mostanáig. A Szent Anna Palóc búcsú résztvevői vonultak a belvárosi katolikus templomtól a Palócligetig. Ezt a közlekedési korlátozást tehát most már teljes egészében feloldották, ismét használható a tér. Jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Piliszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik.
9: Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írta a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter péntek este. A miniszter szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. Hegedű szerint az esetnek olyan tanúságai vannak, amik túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ezek szerint a betegek és a hozzátartozók visszajelzésének jelentősége, a kamerafelvételek jelentősége és az egészségügy tanulási képessége. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A bántalmazás súlyosságát jelzi, hogy a férfi 3 alkalommal is elájult.
10: Tragikus kimenetelű közúti baleset történt tegnap délelőtt a Balassagyarmatról északra fekvő Zólyombúcs és Zólyom közötti útszakaszon, amelyben életét vesztette egy 46 éves kerékpáros. A bringást egy autóvezető ütötte el, a baleset körülményeinek eddigi vizsgálat alapján még nem lehet egyértelműen megállapítani a kiváltó okot. A személyautót egy 78 éves férfi vezette, akit a helyszínen alkoholtesztnek vetettek alá, az eredmény negatív lett. Az elhunyt kerékpáros esetében a boncolás során vizsgálják majd, hogy fogyasztott-e alkoholt.
9: Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken. A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is. Egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy 10 000 föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a föld légkörébe, és elégtek. A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene visszatérni a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során.
7: Időjárás.
9: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
6: Közlekedés.
9: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
12: Fitbit.
0: Köszönjük a híreket, Tamás, a mikrofonnál Házi Attila, 4 perc elmúlt 11. Jön Vavavúj, Lina Mayerrel kiegészülve a Turn Back Time szól hamarosan, előtte a The Weeknd dal, Take My Breath. Most pedig Teddy Swims-el indul ez az óra, 911.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük is elsőként szokás szerint a kossal. Itt az ideje, hogy végre valóra váltsa a reményeit, minden lehetősége adott, hogy az otthona érdekében jó lépéseket tegyen, legyen szó lakás célú, előtakarékosságról, felújításról, vagy akár költözésről. Bika, a munkában és a pénzügyekben is támogatják Önt a csillagok, lendületes és odaadó, nincs olyan nehézség, amivel meg ne tudna küzdeni. Ha még nincs gyermeke, akkor egyre többet gondolhat a családalapításra. Ikrek. A csemetéi most már valóban minden energiáját felemészthetik, ha pedig nem ők, akkor a saját üzlete, vállalkozása róhat Önre igen nagy terheket. Akár az is megfordulhat a fejében, hogy abba hagyja, vagy épp fordítva, most akar belevágni valamibe, vagy váltani. Rák, egyre kreatívabb és lendületesebb. Szüksége is van erre a felspannolt állapotra, mert még hétvégén is rengeteg a munka és alig ha tudja megosztani bárkivel, de magányában könnyebb is a koncentrálás. Oroszlán, jobban oda kell figyelni a kommunikációra. A szűkszavúság, az odavetett mondatok ugyanis zavart okozhatnak a párkapcsolatban és minden más nyilvános viszonyában is. Inkább aprólékosan és türelmesen magyarázzon el mindent. Szűz, a mai nap sok mindenben megkönnyebbülést hoz, a jegyében járó Hold és a kapcsolatházában járó Neptunusz is segíti abban, hogy újra magára találjon és több örömet lejjen az életében. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: Szóval jöjjenek az ősszel és a télen születettek, a folytatásban a mérleg horoszkópja. Megszaporodni látszanak a gondok, lehetséges, hogy a munkájával kapcsolatban, mert esetleg sokkal több teendője akad. Ez esetben akár még ma is dolgoznia kell. Skorpió, az otthonát érintő kérdések válnak egyre sürgetőbbé, de ma még ne tegyen túl nagy lépéseket ez ügyben. Különösen a konkrét szerződésekkel érdemes várni még néhány napot, mert az első időszak buktatókkal van, csalással járó fényszögeket mutatnak a csillagok. Nyilas, most igazán elemében van, hogy úgy mondjam, a csúcson érezheti magát. Munkájában nagyon sok az újdonság és a kihívás, de ezt most inkább egy jó erőpróbának fogja fel, mint sem nehézségnek. Bak, pénzügyi kérdések foglalkoztatják ma, a komolyabb tranzakciókkal viszont még várni kellene, nehogy túlvállalja magát, vagy esetleg csőbe húzzák. A hirtelen ötletek ugyan jónak tűnhetnek, de idővel kiderülhet, hogy a dolognak több hátulütője van, mint igazi haszna. Vízöntő, ellentmondásosan, de mégis alapvetően jól indult ez a nap, rengeteg ugyan a terv, csak nem szétszakad, de ez csak inspirálja önt, hogy lendületes és aktív legyen. És végül a halak. A munkájával, a karrierjével kapcsolatos ügyek foglalhatják le. Még az is előfordulhat, hogy míg mások a lábukat lógatják, önnek kell mindenki helyett tartani a frontot. Ne becsülje alá magát, menni fog. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén hegyi kerékpáros maratont rendeznek a Bükkben. Az ország egyik legfontosabb eseménye ez a sportágban, ahol profikon túl amatőrök is indulnak, olyan versenyszámokat is szerveznek, ahol a még kezdő bringások is megkapják pont azt az élményt, amiben a haladóknak van részük. Akit érdekel, ide érdemes elmenni, több száz ember, rengeteg jó bringa, és minden célba érkezőnek egy megérdemelt jutalom, az energiapótlására meghívják őket egy ebédre. Augusztus 1-én lesz a Titán Kupa, vagyis a legkisebb bringásoknak ekkor lesz a verseny, másnap pedig a haladók és a profik állnak rajthoz. Mindenki kap finisher érmet, energiagélt, a frissítő állomáson banánt, csokit, izotóniás italt. Érdemes megnézni a részleteket a neten. Bükk Maraton jövő hétvégén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 26-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklás sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
2: Időjárás.
3: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
4: 3 perc elmúlt dél, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A mikrofonnál Házi Attila. Offenbach és Justin Jesso dala jön mindjárt az Over You, előtte Becky Hill és Sonny Foder a Never Be Alone. Most pedig a Mova dalával indulunk, itt a Belefonja.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap említettem, hogy kezdődik az NB3-as labdarúgó bajnokság, amiben végre ismét van nógrádi csapat. De a Salgótarjáni klub vezetőedzőjének elmondása alapján nem várhatunk túl sokat tőlük, hiába nyerték meg az előző szezonban a vármegyei bajnokságot. A jutalomként történt bejutás egyelőre inkább csak teher lesz. Nem jó ezt hallani, minden esetre így is vállalták a tegnap indult NB3-as idényt. Az eredmény pedig a várakozásoknak megfelelően alakult. A 20. percben a Gödöllő szerezte meg az első gólt, majd a 39-ben egy újabb gödöllői találat Mercse Ábel révén, akinek a neve Balassa Gyarmatról ismerhető, hiszen ő az egykori gyarmati NB3-as csapatban játszott. A második félidőben szépített a Salgótarján, de aztán a 82. percben a Gödöllő még egy gólt rúgott, így a végeredmény 3-1 lett.

0: got news for you.
1: You better listen.

Raining Man, ez volt a The Weather Girls, itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Forma 1 hétvége van, ma van a Magyar Nagydíj. A Hungaroringre már áramlik befelé a közönség, és ismét hatalmas hangulat várható, mint mindig Mogyoródon. És remélem, hogy mindenki felkészült arra, hogy nagyon meleg is lesz, mára már 30 fok fölött van a hőmérséklet. Friss hír, hogy Lewis Hamiltont megbüntették. 3 helyes rajtbüntetést kapott a Magyar Nagydíjon, így csak az 5. helyről indulhat. Azért, mert feltartotta az ausztrál Oscar Piastrit az időmérő 3. szakaszában. Rajt 3 órakor.

0: merítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Kisorsolták a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa párosítását, közölte tegnap a Megafon hétvégi életmód műsora. Az első forduló meccsét augusztus első két napján játsszák. A Bánka a balassagyarmati Palóc Farkasok ellen küzd, a balassagyarmati SC pedig a Varsány ellen lép pályára. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írta a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter péntek este. A miniszter szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. Hegedű szerint az esetnek olyan tanúságai vannak, amik túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ezek szerint a betegek és a hozzátartozók visszajelzésének jelentősége, a kamerafelvételek jelentősége és az egészségügy tanulási képessége. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A bántalmazás súlyosságát jelzi, hogy a férfi 3 alkalommal is elájult. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint befejeződött a tavaszi fejlődésű árvaszúnyogok kirajzása a tónál, azonban újabb hasonló jelenség várható, mert a júniusi-júliusi igen meleg időjárás hatására olyan körülmények alakultak ki a Balatonban, amelyek miatt folyamatossá válhat az újabb generáció kirepülése is. A július elejei nagy meleg hatására felgyorsult a lárvák fejlődése, ráadásul emelkedett az algák mennyisége is a Balatonban, amely ideális táplálék számukra. Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken. A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is. Egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy 10 000 föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a föld légkörébe, és elégtek. A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene visszatérni a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő márbályai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
9: Időjárás.
8: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
1: Közlekedés.
8: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
4: Fitbit.
0: Fitbit.
7: Fitbit. 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I love you always forever. Énekli majd Donna Louise hamarosan, előtte Takács Nikolasz és a tükör szólít a megafonban. Most pedig a Pastel dalával indulunk, ez az Ecstasy.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egyre több hír jön a vármegyei labdarúgó bajnokságokról, hamarosan ott is elkezdődnek a versenyek. Egyben az is látszik már, hogy mely klubok vállalták a következő szezont. Ez azért lényeges, mert több esetben hallom, hogy visszaléptek egyes csapatok, annak ellenére, hogy hetekig semmilyen problémáról nem lehetett hallani. Az egyik fő ok több klubnál is, hogy egyszerűen nem találnak annyi embert, amennyivel pályára lehet állni. Vagyis, ha meg is van a kezdőkeret, akkor képtelenek pótolni majd a hiányzókat. Most viszont itt vannak a tények, a találgatások után mindjárt kiderül, hogy a Pest vármegyei másodosztályban ott lesz-e a Vác, vagy például indul-e a Tahitótfalu a bajnoki címért. Mindjárt mondom a részleteket.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Vége a találgatások időszakának, minden pletykának véget vetek ebben a percben, ami a Pestvármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportjáról szólhat, ugyanis megjöttek a tények, a sorsolás a 2026-27-es bajnoki időszakról. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy több klub esetében is felmerült az a kétség, hogy egyáltalán pályára tudnak-e állni, nincsen megfelelő mennyiségű játékos. Vagy hogyha megvan a kezdőkeret, akkor egy esetleges sérülés esetén nem tudják pótolni. Hát egy darabig ez így elmegy, de valóban felelősséggel lehet-e egy szezont vállalni, hogyha nincsen meg minden ember. De most már itt van előttem a lista, ami bizonyítja, hogy a Pestvármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportjában kik fognak játszani. 16 csapatos lesz a mezőny, ott lesz a Kartal, a Bag, a Budakalász, az Ecser, a Fót, a Göd, az Isaszeg, a Leányfalu, a Mogyoród, a Páty, a Pécel, a Pilis Csaba, a Pilis Vörösvár, a Tahitót falu, a Valkó és a Vácdeákvár együttese is.

Ez volt a Lost Frequencies és Tom Gregory dala a Dive itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És ha már az előbb említettem a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság összetételét, akkor nézzünk át a szomszéd vármegyében, Nógrádba is, ahol szintén a másodosztályú felnőtt bajnokságot nézem át. Itt is megvannak már egyrészt a sorsolások, másrészt ami sokkal fontosabb ebben a pillanatban az az, hogy kik is vesznek részt ebben a bajnokságban majd 2026 és 2027-ben. Ott lesznek a Palócfarkasok Balassagyarmatról, aztán a Bátonyterenye, Bercel, Karancslapújtő, Magyar Géc, Mátra Mindszent, Mihály Gerge, Nógrád Megyer, Nógrád Sipek, Palotás, Rimóc, Somos, Tar, Varsány és a Nagylóc együttese is. És az első párosítások: Nagylóc, Nógrád Megyer, Magyar Géc, Mihály Gerge, Balassagyarmat, Somos, Nógrád Sipek, Varsány, Bátonyterenye, Mátra Mindszent, Palotás, Tar és Bercel, Karancslapújtő. Ezeket a mérkőzéseket augusztus 15-én és 16-án késő délután játsszák.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Ador Tamás.
4: Hírek.
5: Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írta a Facebook oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter péntek este. A miniszter szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. Hegedűs szerint az esetnek olyan tanúságai vannak, amik túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ezek szerint a betegek és a hozzátartozók visszajelzésének jelentősége, a kamerafelvételek jelentősége és az egészségügy tanulási képessége. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A bántalmazás súlyosságát jelzi, hogy a férfi 3 alkalommal is elájult. Tragikus kimenetelű közúti baleset történt tegnap délelőtt a Balassagyarmatról északra fekvő Zólyombúcs és Zólyom közötti útszakaszon, amelyben életét vesztette egy 46 éves kerékpáros. A bringást egy autóvezető ütötte el, a baleset körülményeinek eddigi vizsgálat alapján még nem lehet egyértelműen megállapítani a kiváltó okot. A személyautót egy 78 éves férfi vezette, akit a helyszínen alkoholtesztnek vetettek alá, az eredmény negatív lett. Az elhunyt kerékpáros esetében a boncolás során vizsgálják majd, hogy fogyasztott-e alkoholt. Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken. A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is. Egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy 10 000 föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a föld légkörébe, és elégtek. A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene visszatérni a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során.
4: Időjárás.
5: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
1: Közlekedés.
5: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
1: Fitbit.
4: Fitbit.
2: 4 perccel 2 után. Kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt jön a Westlife és a World of Our Own. Előtte Desiree, You Gotta Be. Most pedig Bruce Hornsby-val indulunk. The show goes on.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Mintha ezt már hallottam volna valahol, Roy és Ádám gyanús slágere arról szólt, hogy hogyan lopják el egymástól a könnyű zenészek a régi slágereket, vagy éppen egy hamisan éneklő előadóból miért lesz nagy sztár úgy, hogy nem halljuk hamisnak őt. Érdemes utána járni, miről szólt a 90-es évek és a 2000-es évek eleje a könnyű zenében. Ákossal folytatjuk itt a tükör.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és még mindig a labdarúgó VB-ről. A friss világbajnok spanyol labdarúgó válogatott játékosai nem csak a pályán, hanem az ünneplésben is emlékezeteset alkottak. A VB győzelmet követően több sztárjátékos családtagjaival és barátaival ünnepelt, a közösségi médiát pedig pillanatok alatt elárasztották a kulisszák mögött készült fotók és videók. A szurkolók különösen a megható családi pillanatokat és az öltözőket

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, a minden

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A spanyol világbajnoki ünneplésnek akadt egy igazán megható pillanata a 19 éves Lamine Yamal. A döntő lefújása után először a 3 éves öccsét, Kane-t ölelte magához a gyepen, majd barátnőjével közösen fotózkodott a világbajnoki trófeával. A Sevillából származó influencer az Instagramon úgy fogalmazott, ennél szebb befejezést nem is kívánhattunk volna. A családi és szerelmes momentumok pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, és sokak szerint ezek lettek a spanyol VB győzelem legemlékezetesebb képei.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 26-a van Anikó és Anna névnapja. Az Anikó név elmélyült, érzékeny személyiség kialakulását támogatja. Szeret olvasni, tanulni, az élet kis és nagy dolgain elmélkedni, amikor valami érdekli, nagy lelkesedéssel áll neki, legyen az munka vagy bármi más tevékenység. Azonban, amint egy kicsit alább hagy az érdeklődése, vagyis amint megszokás lesz úrá rajta, nem köti le többet az érdeklődését. Az Anna név éles eszű személyiség kialakulását támogatja, a névviselői érzékenyek, ötletesek és fogékonyak a különféle művészeti ágakra. Szociális beállítottságúak, kedvesek, türelmesek másokkal. Olyannyira fontos számukra mások társasága, hogy az is előfordul, hogy szavaiknak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. Kedves Anikók és Annák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 26-án születtek, sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartott, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
2: Időjárás.
4: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
0: Igazi nyári idő lett vasárnap késő délutánra, a mikrofonnál Házi Attila, 3 perccel múlt 3 óra, és ennek megfelelően folytatjuk is a műsort. Már is itt a Play a Hitti nagy dala 1994-ből, The Summer is Magic.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén hegyi kerékpáros maratont rendeznek a Bükkben. Az ország egyik legfontosabb eseménye ez a sportágban, ahol profikon túl amatőrök is indulnak, olyan versenyszámokat is szerveznek, ahol a még kezdő bringások is megkapják pont azt az élményt, amiben a haladóknak van részük. Akit érdekel, ide érdemes elmenni, több száz ember, rengeteg jó bringa, és minden célba érkezőnek egy megérdemelt jutalom, az energiapótlására meghívják őket egy ebédre. Augusztus 1-én lesz a Titán Kupa, vagyis a legkisebb bringásoknak ekkor lesz a verseny, másnap pedig a haladók és a profik állnak rajthoz. Mindenki kap finisher érmet, energiagélt, a frissítő állomáson banánt, csokit, izotóniás italt. Érdemes megnézni a részleteket a neten. Bükk Maraton jövő hétvégén.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 33 fok körül járunk, este 8-kor csökken a hőmérséklet 30 fok alá, és késő este is még meleg lesz, hajnalban 20 fok várható. Hétfőn napos felhős idő jön, és legfeljebb 29 fok.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, hamarosan 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig Lombos Marci veszi át a szót itt a Megafonban. Vendégével együtt egészen este 8 óráig szórakoztatja majd a közönséget. A legfrissebb sporthírekkel pedig jövő hétvégén jövök majd ismét, annak gyűjteményével délelőtt 10 és délután 4 órakor várom majd a megafonistákat. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Méltatlannak érzik Nógrád vármegye legnagyobb falujában élők, hogy a település központja állításuk szerint úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Érsek Vadkett lakói az egyik internetes fórumon háborognak, amiért nem takarítják a központot, ahol távolsági buszmegálló, kocsma, dohánybolt és élelmiszerbolt is működik. A lakók azt is nehezményezik, hogy nincsenek a téren padok, ahol pihenni lehetne. Erre reagálva egyikük úgy válaszolt, hogy hiába szóltak ezért a polgármesternek, Őszi Attila szerint éppen azért nem raknak padokat, mert tönkreteszik az emberek. Hegyi mentőket riasztottak két szabálytalan túrázó miatt. A hegy meredek Dunaparti oldalán a Remete barlanghoz vezető kijelölt ösmélyről tértek le, akik számára hamarosan véget ért az út. Lefelé és már felfelé sem tudtak tovább haladni a veszélyes hegy oldalon. A katasztrófa védelem riasztására a Váci hivatásos tűzoltók, a nagymarosi önkéntes tűzoltók és a bölzsönyi hegyi mentők is a helyszínre indultak. Az alpinista szakemberek kötélbiztosítása kísérték le a bajba jutott fiatalokat a vasúti sínen. A mentés idejére a MÁV forgalomlassítást rendelt el. A két kiránduló végül csak kisebb horzsolásokkal úszta meg a kalandot. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Többek fantáziáját megmozgató tanulmánnyal jelentkeztek az emberi élethossz elméleti határait kutató tudósok az NJP Aging szakfolyóiratban. A Skolkovo Institute of Science and Technology kutatóintézet csapata szerint az örök élet sajnos elméleti szinten is kizárt, de 194 éves koráig kihúzhatja, akinek minden összejön. Az orosz kutatók szerint, ha sikerülne minden káros egészségügyi hatást kiiktatni az életünkből, a mai 79 év körüli születéskor várható átlagos élettartam akár a duplája is lehetne.
9: Időjárás.
8: Igazi nyári nappal búcsúzik ez a hét, többnyire napos, délutántól már felhősebb órák következnek. A kora este folyamán rövid záporok is lehetségesek. 33 fok lesz napközben.
2: Közlekedés.
8: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
11: Szóda.
12: Üdvözlök minden kedves rádióhallgatót 2026. július 26-án, július utolsó vasárnapján. Ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig velem találkozhattok, illetve valamelyik vendégemmel itt az éteren keresztül. A helyszín még mindig Gárdony, a Velencei tópartja, ahol minden híresztelés ellenére van víz, tehát lehet strandolni. Remélem, otthon is ezt teszitek, sokat jártok vízpartra, természetes vizekre vagy strandokra. Egy rövidebb enyhe időszak után újra elindult a felmelegedés, és jól vigyázzatok, mert a hét közepén ismét kánikulák lesznek az országban. A napokban egy szupermarketben jártam, ahová ki voltak pakolva módszeresen a tanszerek. Arra kérlek benneteket, ne menjetek oda, hagyjátok békén a gyerekeket. Egyelőre hagy élvezzék a nyarat, ne kelljen foglalkozniuk az iskolával, hiszen több mint egy hónap van még hátra a szünetből. A mai napon egy best of adást hallhattok, tehát hogyha úgy rémlik, hogy ezt a beszélgetést már hallhattátok valamikor, ne ijedjetek meg, nem ti kergültetek meg, én ülök egyedül itt a teraszon. Talán halljátok is, hogy milyen nagy a szél. A szódát pedig kezdjük egy igazi nyári dallal, Vál már, éget a nap.

0: És ahogy az előbb felkonferáltam, Szőke Barnával ülünk itt a mikrofonok mögött, ugye vasárnap délután, most már ugye,
1: egy kellemes vasárnap délután.
0: Elmúlt 4 óra, és 8 óráig ülünk itt egyébként a Velencei tópartján, egy teraszon, bármilyen külső zajt hallottok, az simán lehet, hogy tőlünk van. Borsó főzelé.
1: Vagy a szójányának hozzon pénzt.
0: Azaz. Mit közben beszélgettünk így a dalok közben is, és hogy így elhangzott, hogy én a saját számból mondtam, én ugye Lombos Marci vagyok, a műsorvezető, hogy én alapvetően egy alkotó ember vagyok. És hogy úgy tudva téged, vagy így valamennyire ismerve, hogy azért te is, hogy elsősorban ott lakozik benned valaki, aki nem feltétlenül a színpadon él, és gitározik. Igen. Mert tulajdonképpen innen jött ez az egész téma.
1: Nem szeretem ezt a szót, hogy producer, mert ez most már nagyon elkoptatott, de van közöm mondjuk ahhoz, hogy lemezeket készítek. Most legutóbb is csináltunk egy lemeztézenekarral, de egyébként a Barkóczi Noémi első lemezét és a harmadik lemezét is én producceráltam, segítettem létrehozni, tehát
0: ez hogy alakul ki? Tehát, hogy ugye azt mondtad az adás elején, hogy te alapvetően egy fővárosi fiú vagy.
1: Nem ott születtem, de igen, ott laktam sokáig. Bocsánat, közben cigizek.
0: Sem.
1: Ez lehet.
0: hogy, nem tudja senki.
1: Nem látja senki.
0: Én meg szívarozom.
1: Szóval, hogy alapvetően én Budapestre 2013-ba költöztem, de lehet, hogy...
0: Te honnan jössz?
1: Én nagyon hosszú utat tettem meg. Marosvásárhelyen születtem, ott is érettségiztem, tehát én Erdélyben születtem, és Marosvásárhelyen leérettségiztem, és a érettségi előtt a szüleim bejelentették, hogy na, Magyarországra költözünk. Én ezt nagyon nem akartam akkor, mert felvételt nyertem a Színművészeti Egyetemre. Igazából nem volt alkalom a felvételizni, hanem jártam előkészítőre, dramaturgia szakra, és hát nem csak kevés volt a jelentkező. Tehát így mondták a tanárok, hogy persze, hát akkor szeptembertől kezdhetnél, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Alapvetően nem voltam benne biztos, hogy az akarok lenni, mert szerettem az irodalmat, meg jó is voltam benne, meg nagyon jó iskolába jártam, a Bolyai Farkas elméleti líceumban, ami az egyik ilyen leghíresebb iskola talán Erdélyben, és nagyon jó közösség volt, nagyon jó volt a ilyen szabad szellemű alkotó közösség gyűjtött össze, nagyon sok osztálytársamból lett színész, és alkotó ember, és ott beleszerettem ebbe a millióbe, tudod, ez a szabadság, alkotás,
0: csináljunk
1: folyamatosan csináljunk valamit, tehát hogy állandóan csináltunk valamit.
0: Ti emlékszel az első ilyen kezdetleges alkotásaidra? Hogy fel tudod idézni, hogy mennyire volt abszolút naív, vagy butus, vagy így, hogy tudsz mesélni?
1: Hát a fotóim erre voltak elsősorban az alkotásaim. Ugye a zenét ezt én úgy kezdtem el, hogy jártam fotózni a helyi fotós bácsihoz 4 éven keresztül, tehát a gimnázium éveim alatt én rendszeresen kedden és csütörtökön, mint mások edzése járnak, én a fotószakkörre jártam, és azt vettem észre, hogy egyedül maradtam, mire érettségre került a sor, és akkor én ott kiállításokat is csináltam, sőt, még egy első helyzetet is elhoztam.
0: Ez nagyon menő.
1: Egy ilyen helyi, romániai csendélet kiállításon, ami Molnár Zoltánnak hívták a fotóst, ő egyébként a National Geographic-nak is fotózott, tehát ő természetfotós volt igazából, de a csendéleteket nagyon, nagyon jól be tudta világítani, és akkor én abba beleszerettem, hogy csendéleteket fotózott, tényleg ilyen, mint a festmények konkrétan, csak hát akkor fekete-fehérre, filmre, és az volt az első alkotásom, hogy ilyen mindenféle furcsa technikákat próbáltam ki fotókon, tehát, hogy csak félig exponált képeket, meg ilyen takarások, meg ilyen absztraktabb dolgokat kezdtem el.
0: Most tehát inkább kísérletezés
1: abszolút
0: volt.
1: Abszolút kísérletezés volt, és akkor abból jött így a vizualitás, és akkor a színház, így csináltunk ilyen amatőr filmet, például emlékszem, azt most nem is olyan rég elküldte egy volt osztálytársam, aki nagyon-nagyon nevettem, egy ilyen időutazó filmet csináltunk, hát nagyon butus és nagyon amatőr, de azért nagyon élveztük az alkotási folyamatot. Na és akkor a zene úgy jött képbe, hogy én vettem egy gitárt 14 évesen a zseppénzemből, és szüleimnek mondtam, hogy én szeretnék mellette gitározni, és mondták, hogy hát hajrá, itt nagyon nem tudnak ők ebben segíteni, mert egyáltalán nem zenész családom van, sőt nem is bűvész családom van. És akkor így kitúrtam magamnak az alkalmat, tehát találtam egy gitártanárt, jártam hozzá is, de hogy így nem vettem komolyan. És akkor a kettő ott egyesült, hogy ezekhez a butus filmekhez néha kellett valami zenei aláfestést, és akkor ott telefonnal vagy akármivel felvettük, bár akkor nem nagyon voltak telefonok, bocsánat, ilyen
0: rögzítő, vagy?
1: 82-es.
0: 82-es, aha.
1: Tehát, hogy...
0: Ott még ilyen VHS-ek?
1: Hát abszolút VHS volt a dolog, és még a zene rögzítés is a VHS-re történt sokszor, tehát, hogy fölvettük, hogy ment a kamera, és akkor belejátszottam a gitárt dallamokat, szóval ilyen nagyon lo-fi, nagyon sufni tuning volt minden.
0: És ezek mondjuk kint vannak a neten?
1: Ne, egyik igen.
0: De és annak... így nem gondolkodsz rajta, hogy ezeket tökre érdemes lenne megmutatni?
1: Hát majd eljön annak is az ideje.
0: Egyébként ez szerintem egy tök izgalmas kérdés, hogy mondjuk egy olyan művész ember, aki így beért, és mondjuk még azt is mondhatom, hogy nemzetközileg is megállja az általa készített nem tudom, munkásság így a helyét.
1: Majd erről is mesélek. Most
0: hogy annak van-e létjogosultsága, hogy ez az ember kirakja azokat a kezdeti lépéseket, amik egyébként szerintem művészileg nem értékelhetők, vagy nem úgy értékelhetők, viszont arra pont jók, hogy a fiatal generáció kezdői...
1: ösztönözzék.
0: Igen, hogy figyelj, az van, hogy... És egyébként mindig, amikor tartok ilyen kurzusokat, mindig elmondom, hogy az életem első dalszöveg az Óda a patkányhoz, és akkor így ebből mondok is, tudod, néhány sort, érted, és akkor így mindenki röhög, hogy milyen, hát ez milyen tré, tényleg az.
1: Abszolút van létjogosultsága, amiről beszélünk, mert nemrég pont belefutottam egy olyan beszélgetésbe, az Ed Sheeran volt valami műsornak a vendége, és előkapta a telefonját, és megmutatta a legelső dalt, amit fölvett, és szörnyű volt. Igen. Borzasztó volt. Tehát hamisan énekel, elcsuklik a hangja, kegyetlenül szar volt, és azon nevettek pont, hogy hát mindenki úgy ismeri egy Sheerant, hogy egy világsztár, és igen, csupa jó dolgokat tett le az asztalra, de hát mindenki elkezdi valahol. És a legfontosabb az, hogy azok, akik most kezdik el, azok ezt tudják. Hogy az első 10-15 dal, vagy akár film, vagy tök mindegy, hogy miről, milyen alkotásról beszélünk, azok pocsékok lesznek.
0: Igen.
1: Azok nem lesznek jó.
0: Putuska, igen, rossz minőségű, igen.
1: Hát meg az ember meg kell találni a saját hangját, és az hosszú idő.
0: De érted, és közben, jó csak, hogy ennek van egy másik fele, majd mindjárt mondom, hogy közben a gyerekek, akik így kiállnak a színpadra, azok meg így olyanok akarnak lenni, mint a jó Ed Sheeran. És nem nyugtatgatják magukat azzal, hogy hát figyelj, az Ed Sheeran is milyen béna volt. Érted, hogy melyiknek lehet vajon nagyobb hasznossága, hogyha magasra teszik a lécet, és nem azt mondják, hogy ezért figyelj, hát az Ed Sheeran is így kezdte, akkor én is biztos nagyon jó vagyok. Most nem tudom, ez csak egy ilyen saját dilemma.
1: Igen, ez egy... Szerintem minden alkotó emberben dilemma ez, hogy lát egy mintát maga előtt, és azt próbálja követni. Most függetlenül attól, hogy az a minta jó-e vagy rossz, mert ugye, hogyha a popzenéről beszélünk, akkor elég sok rossz minta kerül a fiatalok elé, és azokat utánozza. De szerintem azok tudnak igazán hosszú távon működni, akik valahogy tudatosítják magukat az út folyamán arra, hogy hát basszus, ezt tudom most, de lehet, hogyha fejlődök, akkor többet fogok tudni. Tehát, igen, hogy így, aki felismeri magában azt a lehetőséget, hogy mindig fejlődjön, az szerintem, annak szerintem jó minta, mind a kettő. Aki erre nem képes, és csak a maxot próbálja utánozni, az előbb-utóbb, ha csak nem annyira ügyes, mert hogyha nyilván ügyes, akkor hamar eljut oda, de... Azért valljuk be, hogy a zene is olyan, mint a sport, tehát folyamatosan fejleszteni kell magad, és tanulni kell ahhoz, hogy tudjál dolgokat megcsinálni. Tehát ösztönösen nem mindenkinek van a vérébe az, hogy mit tudom én, poliritmikus dolgokat elkezdjen ösztönösen csinálni, vagy olyan bonyolult szerkezeteket a zenében, vagy akár más műfajban így lerakja az asztalra. Tehát ezeket tanulni kell.
0: Igazából a kérdésemre a válasz, az nem a tanítás módszertanában rejlik, abban is van, hanem abban rejlik, hogy az egyén, aki
1: ki akar
0: törni, hogy ő mennyi mindent tesz meg.
1: Így
0: ezért.
1: Van.
0: Képzel, ezt csak egy gyors sztorit elmesélek, és aztán meghallgatunk néhány zenét, és folytatjuk, mert nyilván a beszélgetés, és 8 óráig ülünk itt, úgyhogy lesz időnk. hogy annak idején 1996-ban mentünk el a Rock Gyermekei táborba, ez egy Szigeti Ferenc, Takács Tamás, wow. Tudod, tehát hogy ezek, igen, és ott volt egy ilyen szövegíró kúzus jellegű dolog, ott a Horváth Attila tartotta ezt, tehát aki egy zseniális szövegíró, és akkor ő mondta, hogy figyelj, hogy én tőlem, amikor megkérdezik, hogy így mi a titka annak, hogy rockzenész legyél, meg nem tudom, dalíró, vagy dalszövegíró, hogy én mindig azt mondom nekik, hogy figyeljetek, szerintem nem érdemes, hagyjátok abba. És az van, hogyha ezeket az ilyen lebeszéléseket ő megugodja, a hülye Horváth Attila azt mondta, hogy hagyjam akkor, abba, menjen.
1: Akkor nem hagyja. Hát ez velem is előfordult.
0: Hogy neked is mondtak, hogy hagyja.
1: Hát nem is akárki mondta.
0: Jaj, de várj, az Attila nem úgy mondta, hogy tehát nem személyre szólóan, hogy hát szerintem te hagyd abba.
1: Nekem személyre szólóan mondták, de nem hagytam abba.
0: És elárulod, hogy...
1: Nem akarom, de egy híres gitáros.
0: Aha.
1: Egy nagyon híres, legendásan híres gitáros.
0: Ó, de kíváncsi
1: és az, vagyok. És azt mondta, hogy belőlem sose lesz igazi gitáros, mert de egyszerűen képtelen vagyok megtanulni dolgokat. Ez igaza volt, lusta volt. Abban az időszakban, amikor megismert, végtelen lusta, flegma és szórakozott, és senkiházi voltam. Hát más érdekelt, fiatal voltam, teljesen másba voltam. Én azt hittem, a gitározás elég, hogyha csak nyújtod a hangokat, és hangosan játszol, tudod, ez a klasszikus, elhomályos itt a sound.
0: Igen.
1: De technikailag nem fejlődtem. És jártam hozzá gitára, és egy ponton között, hogy többet ne gyere, semmi nem lesz belőle, hagyd abba.
0: Ez az ember elmegy egy fesztiválra, és fölnéz a színpadra.
1: Nem találkoztunk.
0: Kijátszik, Ivan and the Parazol, és tudod, és ott áll Szőke Barna, hölgyeim és uraim, meghallgatjuk egyébként... Radics Gigitől, bocsánat, ne felejtsd el, Radics Gigitől a kávét, meg aztán jön még néhány nóta, és folytatjuk a beszélgetést Szőke Barnával.

0: barnának, hogy belőled úgyse lesz soha semmi. És nekem közben elmesélt a történetet, hogy egyébként nem gyakoroltál.
1: Nem, persze, hát ez rajtam is múlt. Abban az időszakban tényleg inkább bulisztam, mint minden normális 23 éves egyetemista. Egyik napról a másikra terveztem.
0: Milyen egyetemre jártam?
1: Én akkor képzeld el, történelem szakra jártam, de aztán az nyilván nem fejeződött be, később elvégeztem.
0: És abban volt, hogy történelembe járt, hogy már pedig édes fiam kell, hogy legyen egy rendes szakmár.
1: Abszolút, abszolút.
0: Ez volt a
1: hát
0: történelem.
1: Nem is, képzeld el, nem a szüleimtől jött ez a nyomás, hanem a saját magamtól.
0: Aha.
1: És elég hamar beláttam, hogy nekem ahhoz nincs úgy közöm, illetve nagyon, nagyon könnyen ment, mert tényleg egy jó gimnáziumban érettségiztem, ott volt egy magas színvonalú oktatás, és egy magas színvonalú ilyen önreflexió talán, hogy így tudod, hogy ahhoz, hogy elérd dolgokat, ahhoz neked lépéseket kell tenni, és amikor ide költöztünk, akkor volt így a fejemben egy ilyen én jogot fogok tanulni, és hogyha a jog nem sikerül, akkor történelem szakon végzett, mert a jogra akkor kellett a történelem érettség is. És elég hamar kiderült, hogy Erdélyben a történelem, amit tanítottak, az köszönő viszonyban nem volt ahhoz a szinthez, amit itt tanítanak. Mert
0: ja,
1: itt
0: szinthez. De, hát de egyébként az eseményeket kb.
1: Ja, igen, abszolút nem. Hát igazából ott kevésbé volt fontos a történelem, nem is volt érettségi tantár, tudod, itt érettségi tantár gyűjtelej. Tehát ez komolyan veszik a gimnáziumok. Ott ez nem volt, ott választható volt, és én ráadásul még nem is választottam, én a filozófiát választottam választható érettségi tantárt ki, nem is a történelmet, de úgy voltam vele, hogy megtanulom. Aha. És akkor egy évig tanultam a rendesen gimnáziumi könyvekből, és elég magas pontszámot értem a felvételén, viszont a magyar irodalom, amire azt gondoltam, hogy én azt kenem vágom, abban viszont nagyon gyengét értem el a magyarországi felvételén, és így maradt a történelem szak a jog helyett.
0: Két dolog érdekel engem, hogy téged, mint alkotó embert, mondjuk színpadi ember is vagy, és szerintem elég jelentős, tehát nagyon sokan életeken keresztül kaparnak azért, hogy olyan színpadokra és olyan emberekkel és olyan emberek előtt álljon, mint ahol te, hogy két dolog, amit így eddig elmondtál, a képalkotás, tehát hogy amikor fotóztál, a képalkotás, A, B, a történelem tudás, az hatással van-e a te alkotói, produceri, és akkor belevehetjük, hogy a színpadi lényethez.
1: Igen, szerintem ez határozottan állítható, mert a történelem szakon megtanultam mélyre ásni. Tehát ugye most bár az egyetem színvonalától függetlenül, én azt mondom, hogy minden egyetemi szintű történelem szakos hallgató elkezd kutatni. Már az első évben ösztönzik a hallgatókat, hogy oké, van egy téma, van egy esemény, járj utána jobban, mint ami le van írva fél oldalba a könyvbe, vagy akár 10 oldalba. És ez ugye nekünk volt levéltár ismeret, meg hasonló dolgok, és azokat imádtam, hogy itt tud így beleásni a legmélyebb bugyraiba egyet.
0: Ugye akkor még nem volt internet, vagy
1: akkor
0: nem?
1: Nem, hát volt, de nem használtuk.
0: Nem ilyen mélységig, vagy ilyen tudástár.
1: Tehát, hogy tényleg el kellett menned, ki kellett nyitnod a könyvet a könyvtárban, amit nem adtak ki. Egy csomó könyvtárba járás emlékem van, hogy ott ülök este 10-ig, mert hogy ugye fénymásolni lehetett belőle, de hogy minek fénymásoljam, hogyha el is olvashatom a helyben ugye a könyveket, cikkeket, stb. És én ezt imádtam, ezt a fajta ilyen alapszintű kutatói munkát. Tehát ez nyilván idővel, hogyha mondjuk én történelem szakon végeztem volna, és utána karriert csinálok ebből, akkor ez halmozódik, ez a kutatásvágy. De én már akkor így beleszerettem, hogy bizonyos események nem feltétlenül merülnek ki annyiban, ami le van írva. Tehát, hogy annak mindig van egy háttere. Most nem tudom, ilyen példákat mondok, hogy valamelyik nem tudom, háborús esemény, mondjuk egy csata, az nem merül ki annyiban, hogy számszerűsítik a két hadsereget, meg hogy hogyan zajlott, hanem annak vannak ezer oldalú technikai megközelítései, mint a kor hadászati módszereivel, meg tudásával vívtak, és ezek engem nagyon érdekeltek, hogy oké, de hogy milyen parancsokat osztogattak, ki volt az, aha, aki, tehát hogy én nagyon a mélyében.
0: Tehát nem az, hogy indulás,
1: így
0: harc,
1: van,
0: és akkor két,
1: ja,
0: két rakás ember egymásnak.
1: Római korban iszonyat hadászati

0: technikákat vetettek be.
1: Csatáról csatára, új ötletek,
0: persze,
1: új koncepció.
0: Hát, hát elképesztően részletgazdag. És ez a módszertan szerintem mai napig így hatással van rám, hogy ha mondjuk van egy példát mondok, akkor párhuzamot, van egy olyan felkérés, hogy egy lemezben segítsek valakinek alkotni, ugye hozzák a dalokat, a demókat, akkor én elkezdek egy ilyen végtelenül hosszú referenciagyűjteményt összegyűjteni magamnak, elsősorban nem is mutatom meg a zenekarnak, csak így magamnak, hogy azok a dalok, azok az impulzusok, amiket ők beleálmodtak a saját víziójukat, azokat hogyan lehet erősíteni olyan textúrákkal, hangokkal, tehát ilyen hogyan lehet dúsítani, akár hogyha példaként csak a gitárt vesszük, hogy mitől lesz például egy gitár sound jobb, mint csak
1: a gitárnak a hangja, bocsánat.
0: Igen, ja, a gitárnak
1: a hangja. És ez nem önmagától kialakul dolog, hanem ez tényleg állítgatják.
0: Abszolút.
1: Vannak, akik évekig keresik.
0: És én erre még referenciákat is keresek, aha, tehát hogy különböző lemezeken hogyan szólalt meg, és hogyha megtetszik valamikor, utána nézek, hogy hogyan csinálta például egy nagyon híres példa, valószínűleg sok gitáros ismeri, hogy a Queens of the Stone és Josh Homme hogyan csinálta az első két lemezének a gitárszondját. Gyakorlatilag ő bevásárolt ilyen szutyok PV erősítőket a helyi bolha piacon, és azokat párba rakta, és csak a közepet, a middle-t tekerte ki, minden más levet, és a hangerő. És ettől olyan torzítás alakult, amit egyik pedállal se tudott elérni, tehát gitárpedállal nem tudta előállítani, ezért az erősítőket torzította be, gyakorlatilag széthajtotta, és ráadásul még tranzisztoros erősítőket is, ez csak a hallgatók kedvéért, ugye vannak a csöves régi erősítők, amik ilyen katott csövekkel működnek, és vannak a tranzisztoros, ami egy későbbi technológia, amik ugye nem melegednek, stb. És ő rájött, hogy attól, hogy még furcsább hangot érjen, neki tranzisztoros erősítőkkel kell ezt a hangot, ezt a technikát alkalmazni, és ezt magától találta ki ezeket a torzítást.
1: Sok-sok pénz, energia, időize.
0: Pénz nem való, nem igaz. Ez most... nagyon egyszerű eszközökről beszélünk, aha, és nagyon olcsó eszközöket, és pont ez volt szerintem a poén neki, hogy lehet ilyen filléres dolgokból is ilyen nagyon érdekes hangzásokat, igen, előállítani. Ez az például ilyeneknek járok utána, és ezek engem végtelenül érdekelnek.
1: És ez a történelemből jön.
0: Hát a módszertan.
1: Abszolút értem. Mert én nekem viszont van izém grafológiai végzettségem, ahol ugye szintézis, analízis, szintézis, folyam minden munkába, és hogy én például, amikor szövegeket írok embereknek, akkor én ugyanezt a szintézist csinálom, csak nem papírról, hanem megpróbálom levenni a másik embert.
0: Na, ez is, ez hasonló.
1: Oké, okay, a másik, párhuzam. A képalkotás milyen hatással van. Nincs most hosszú időnk a válaszra, mert jó, mindjárt dalt kell konferálni.
0: Hát ugye, hogy tínédzser korom óta képalkotásban vagyok, ez tök evidens volt, hogy én látom azt a zenét már, amit...
1: A dalt.
0: A dalt.
1: Van egy
0: ilyen vizuális hozzáállásom is a dalírások.
1: És akkor részletekben menően úgy próbálod, mintha egy képet rajzolgatnál, vagy festegetnél, mert úgy próbálod.
0: Igen, nagyon, nagyon fontos, hogy nem, tehát nem a hangokat látom, vagy ilyenek, ne értse félre a hallgató, nem arról van szó, hanem úgy elképzelem, hogy ez mondjuk például ez a dal milyen vizuális elemekkel tudna operálni, hogyha mondjuk megmutatnánk egy filmbe, vagy megmutatnánk egy nem tudom, egy videoklipben, vagy akár csak nem tudom, simán egy élő koncerten, hogy néz neki ez a dal, hogyan, ez így.
1: Most ismét konferálok. Gáspár Laci és az Eiffel című nótát fogjuk hallgatni együtt, mindannyian, én Barnával, ti meg otthon. A kedves nejetekkel, bújjatok össze kicsikért, táncolgassátok meg magatokat. Aztán hírek előtt visszajövünk egy pár percre.

0: 2026. július 26-ai Best of Soda első órája ezennel véget ér. Én Lombos Marci itt ülök természetesen a mikrofonok mögött, Velencei tó partján, Gárdonyban egy teraszon. Remélem ezekkel a jó nyári slágerekkel mindenkit megtáncoltatunk otthon a lakásokban, vagy kint a vízparton, esetleg a telkeken. Most pedig arra kérlek benneteket, hogy nézzetek rá a hűsítős poharaitokra. Tele van? Van benne jég? Ha nem, akkor most van az idő, hogy jól megtöltsétek. Következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzata. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsodaba Új-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
3: Közlekedés.
9: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyoroszliban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. Üdvözlök mindenkit a Szóda második órájában. Én Lombos Marci vagyok. A helyszín a Velencei tópartja, ahol minden híresztelés ellenére van víz, tehát lehet strandolni. Remélem a nyarat kihasználjátok, ti is sokat mentek vízpartra. 2026. július 26-a van, vagyis július utolsó vasárnapja. Több mint egy hónap van hátra az iskolából, vagyis kérlek szépen ne csesztessétek a drága gyerekeket, hagyj élvezzék még a nyarat. Ezen az estén egyedül ülök a teraszon, talán halljátok is a vonat zúgását, a szélfújását. A mai adás egy best of, vagyis az előző időszak legjobbjaiból raktunk nektek össze egy beszélgetést. Az óra első dala pedig legyen Pandora, Smile and Shine.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista szóda.
2: El is indítjuk időgépünket. 1975. augusztus 17-ét írunk, és mutatom, hogy ezekben a napokban mi volt az a dal, ami, vagy mi az a dal, ami belengi a nagy közízlésnek nevezett valamit, hogy az emberek mit dúdolnak, hogy mi szól a rádióban, hogy mi az, amire azt mondják a legtöbben, hogy na, ez az én kedvenc slágerem, és akkor indítom is.

0: ugye egy ilyen nagyon fura sikálós kezdés után. Műfaj.
1: Funk.
0: Funk, kicsi diszkó. Hogy te nem látod, hogy mi történik, én előttem itt megvan nyitva, ugye egy videoklipet nézek a 1975-ből. Figyelj, ismerős neked így bármi hang ebből?
1: Az az igazság, hogy ezt a számot speciál nem ismerem, de amikor elkezdődött az énekés, ugye ilyen lelki szemeim előtt ilyen frizurákat látok, meg ruhákat, meg hát ugye
0: mit?
1: A hangszereket.
0: Na mondd!
1: Hát hosszú hajat, trapézgatját, nem is tudom. Ugye akkori, hát akkor már ugye jöttek ezek a Stratocasterek, meg Les Paulok.
0: Ez történik. Ez történik, fia, amit látsz, az tökéletesen az, mint amit... Vagy ahogy amit te látsz a lelki szemeid előtt, azt én látom a képernyőn. Figyelj, hogy a kicsit belehallgatunk az énekbe, és mondjuk eljutunk a refrénig, ahol egyszerre három hangot is hallunk, és ebből az egyik hang, ez egy ilyen jól felismerhető fejhang. Akkor lehet, hogy... Figyelj! Zseniális a hangszerelés. Jó, nem.
1: Az igazság, nem.
0: Fél, kimondom a nevet is, hogy fejedhez kapsz. Bár nem ez a leghíresebb nótájuk, de ez is nyilván nagyot ment. Billboard lista első helyezett. Úgy hívják a zenekart, hogy Bee Gees. És ugye a sokat énekelt Jive Talking, ugye a nótának a címe. Figyelj, ugye tök érdekes, mert hogy a Bee Gees az egy brit banda. És hogy ezt az amerikai ilyen funk is, ez egy diszkós őrületet olyan tökéletesen hozzák, hogy szerintem az van, hogy ezek a csávók, ugye ezek Gibb testvérek, hogy valószínűleg rengeteg ilyen amerikai cuccot hallgattak, pici koruktól kezdve, olyan autentikusan adják vissza, hogy ez valami őrület. Te bírod a Bee Gees-t egyébként?
1: Abszolút. Nem volt sose kedvenc zenekarom, talán ez kiderült, de mert meghatározók voltak, az biztos. És ugye itt Amerikáról beszéltünk, hát rengeteg minden jött át ugye az óceánon keresztül. Tehát, hogyha most visszamegyünk a 60-as években, ráadásul meg a Beatles kezdeti éveibe, ugye hát mit hallgattak ők is, hát ugye rock and roll-t honnan jött? Hát az Egyesült Államokból. Igen. És hát azon indultak el. Tehát a brit vonal az egyébként egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nekem is csoda, és ugye már na, ez így most nagyképű volt, de a lényeg, hogy nem csak zenében alkotott nagyot, meg változtatott nagyot a brit popzene, egyszerűsítsük le, hanem gyakorlatilag a társadalmat fölrázta, megváltoztatta. Tehát nem a zeneipart is, de az öltözködés, a kultúrát, a dolgokhoz való hozzáállást, tehát hihetetlen nagy hatása volt.
0: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a popzene az kicsit ilyen ilyen reformáció is.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy kb. Ilyen ez a Luther Márton, hirtelen a Martin Luther Kinget akartam mondani, ami egyébként szintén, de hogy ez a Luther Mártoni, hogy hello, állj! Az van, hogy hallgatjuk latinul ezt a dolgot, de hogy így mi lenne, hogyha elkezdenék normálisan beszélni, hogy mindenki értse, hogy mi van, és nem... Igen. Tulajdonképpen a popzene is ilyen, hogy ezért vegyük már lazán, gyerekek. Értem én ezt a nagy feszülést, minden ott van a kottában, de hagyjuk már a kottát, mert én azt a hangot nem akarom oda játszani. Figyelj, és hallottam egy nagyon érdekes dolgot egyébként, ez az egész ilyen brit meg amerikai könnyűzenéről, hogy az amerikai, és nem nincs óriási különbség a kettő között, de hogy az amerikai könnyűzene az a feketéknek a, ugye ez a rabszolga, hogy kint dolgoznak, és gyakorlatilag a szegénységben semmiük nincs, csak megéneklik a gyökereiket, hogy az éneklés segíti át őket a napi nehézségeken, míg az angol, tehát a brit könnyűzene, az meg abból ered, hogy a polgári családok gyerekei, azok ezek kottából hangszeren tanulnak zongorázni, nem tudom, lantozni, és ez két teljesen különböző megközelítés a dolgoknak. Ugrunk 10 évet, 1985. augusztus 17 az időpont. Érdekes, egy picit hasonló volt a kezdete az előző dalnak is.

0: Mond.
1: Ekkor keserítsenek magát a formációt, megint nem fogom tudni, de a számot ismerem. Irgalmatlan nagy különbség van ugye itt már hangszerelésben. Itt már megjelenik ugye a szintetizátor.
0: Ott lehet egyébként, figyelj, ha kedves hallgatók, hátul ez a... Vagy ezek azok a szinti, vagy ezek azok a hangok, amik a szintetizátor létrejöttével, vagy elterjedésével kerültek bele a zenébe. Amikor lefogsz egy hangot, és az, ha kell, akkor másfélen keresztül fogod ugyanazt az egy hangot. És az nem egy gitárhang, ez nem egy analóg, hanem valamilyen tulajdonképpen bármi lehet.
1: Így van. Egyébként az is egy élvezetes dolog. Ha valaki nem tud zenélni, de leül egy szintetizátor elé, és van lehetősége kapcsolgatni, meg hangmodult állítgatni, óriási élmény.
0: A legjobb barátom a Berger Dani, aki most épp most született meg a gyerekem, és mondjuk most nincs ideje, aha, de hogy ő például ilyen zseppénzéből ilyen logikátlan költekezései voltak kifejezetten ilyen szintetizátorozásban, hogy vett ilyen mindenféle nyomógombos, meg el lehet csavargatni a hangokat, és szerintem ilyen 3-4 havonta egyszer így becsukta az ajtót maga mögött, és egyedül itt a ilyen mérnökösködött a hangokat.
1: Irillem. Ja. Egyébként, ha megtehetném, én is vennék. Több okból nem tudom megtenni, tehát hogy ott lennének nálam, akkor hát valószínűleg ott porosodnának mostanában.
0: Igen, szerintem ez az a cucc, amivel tehát amikor hazajössz egy ilyen 350 ezer forint értékű szintetizátorról, ami mondjuk van rajta két oktávnyi hang, és csavargatás, és nem tudom, kicsi kijelző, meg minden, hogy ezek azok a dolgok, amivel az asszony kivág. Tehát, hogy hazajössz, hogy szia, vettem 350 ezer forintért egy ízét, és na már megint, tudod.
1: De az asszony meg a hangszer téma, tehát az asszony versus hangszer, tehát ezt azért ne vegyük el.
0: Ezt minden férfi tudja.
1: Ezt igen.
0: Fie, mondd-e valamit neked az a név, igen, hogy Tears for Fears.
1: Abszolút.
0: Ők azok.
1: Abszolút.
0: Aha. A nóta címe pedig Shout. Aha. Bírjuk ezt egyébként?
1: Abszolút. Tök jó.
0: 1985-ből augusztus 17-én ugye több héten keresztül szerepel a Billboard lista élén. Most ezt kikapcsolom, és akkor ugrunk 10 évet. Na, ez mennyire más meg hangzás, ugye?
1: Hát ez már nem akusztikus.
0: De hát egyébként, figyelj, tele van, ha nem is akusztikus, de hogy hangszeres játék.
1: Van itt zene, rendesen.
0: A basszusgitár, a gitár, a fúvósok, ezek mind élők. A dob már nem biztos. Szerintem a dob az már ilyen gépben összerakott hangmintákból.

0: Három afroamerikai csaj, egyébként szerintem a 90-es években rengeteg ilyen zenekar alakult, hogy csajok, a csajok mondják az igét, a csajok mondják meg a világnak, hogy mi fog történni.
1: Igen, az énekes triók, kvartettek.
0: Olyannyira, hogy a most hallható zenekar, akinek az a neve, hogy TLC, hogy több kifejezetten társadalomnak szóló. Tehát, hogy nem a szerelmemhez énekelek, nem arról énekelek, hogy nem tudom, mennyire hiányzik nekem az, hogy két éve már nem vagy itt velem, bla bla bla bla, hanem hogy így mondják a nők helyzete, a feketék helyzete.
1: És ráadásul ez eléggé meghatározó dal volt, mert az igazság, hogy én ezt nem hallgattam, de mondom, tehát pont ez a vonal az, amit én, hogy mondjam, nem érzek magam nagyon közel. De,
0: de megvan a refrén.
1: De abszolút, az egész dal gyakorlatilag. Tehát ez olyan, ami belemászik az ember fülébe, és egyszerűen ott van. Kész. Sláger.
0: Abszolút. Egyébként, ha már így slágerzenéről beszélünk, és mondtad is, hogy neked ez a mainstream zene annyira nem.
1: Kevésbé, igen.
0: De hogy van egy olyan dal, ami ilyen kifejezetten mainstream nóta, kifejezetten pop dal, fülbemászó, producerek készítették, tehát nem zenekar van mögötte, és mégis nagyon szeretett. Figyelj, tehát a szellemiségettől eltérő.
1: Igen, vannak ilyen dalok, csak ugye mivel ezeket én nem hallgatom, nagyon nehezen tudom megmondani az előadót, főleg a címet. De
0: akkor énekelj nekünk egyet.
1: Na, azt ne. Mégis a rádió műsorban vagyunk. Ugye, amikor vissza a gimnáziumban, ugye 90-es évek első feléről beszélünk, tehát ugye akkor már nagyon népszerű volt a rap.
0: Igen.
1: És én kimondottan nem szerettem a rapet, de mégis vannak olyan egy-egy alkotás, ami egyszerűen, meg azt mondom, hogy imádom. Megmondom őszintén. Egyébként van például a Ghost Dog című film. Forrest Whitaker a főszereplője. Annak gyakorlatilag a soundtrack-e megvan.
0: De jó volt az a film.
1: Ez egy nagyon jó film. Szerintem ma már ki lehet jelenteni, hogy ez egy alapmű. Abszolút. És nagyon szeretem a soundtrackét. Nagyon egyedi, nagyon-nagyon össze van rakva, nagyon tetszik. Imádom.
0: Egyébként, hogy mondod a izet, mondod a popzene mennyire megváltoztatta a világot, hogy szerintem a film, még a filmipart is.
1: Hát vannak filmalkotások, ugye, ami a popzenéről szól gyakorlatilag.
0: És főleg ez a fekete hip-hop kultúra, hogy az is teljesen átrajzolta így a filmvilágot.
1: Igen, igen.
0: Hogy ez a narratívákat, a beszédstílust, minden.
1: Nagyon jól mondasz, így van.
0: 95. augusztus 17. TLC és a Waterfalls című nóta. Most meghallgatunk néhány dalt, ismét a rádió kedvencei közül. Kezdünk egy Pápai Jocival, Szökjünk el, utána lemegy néhány, és visszajövünk, egyszer csak 2005-öt fognak írni.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Folytatjuk az adásunkat, Horváth Gáborral ülünk itt. Ugye sokat beszéltünk így az adás elején, ugye annak idején basszusgitárosként, és de gitároztál is, nem?
3: Tehát, hogy, a gimnáziumban ugye még nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen, és akkor a zenekarban az ottani gitáros mondta, hogy én basszusgitározom. Hát nyilván
2: aztán, amikor már tanárhoz jártál, az gitározás volt.
3: Nem, basszusgitár.
2: Az is basszusgitár.
3: Igen, igen.
2: És mi az oka annak, hogy mégis gitárjaid vannak otthon?
3: Imádom őket. Uh-huh. Imádom őket. Szeretem őket fogdosni, nézegetni. Nekem, én szoktam mondani, hogy amikor valaki vesz valami, nem tudom, több millió forintért biciklit, vagy nem tudom, 10-20 millióért autót, akkor én rá szoktam mondani, hogy ennyi pénzért én már gitárt is tudnék venni.
2: Ja.
3: Nálam ez akadt meg. De egyébként vennék szívesen szintetizátor, dobot. Én fölépítenék egy házat hangszereknek, ha tehetném. Aha. Legszívesebben is.
2: Kis stúdióval is.
3: Akár.
2: Az demenő.
3: Igen. Igen.
2: Az, amikor Lenny Kravitznek van otthon, de sokan csinálják különben. Persze. Most már. Már itt Magyarországon is vannak zenészek, akiknek. Hogy egyszerűen elérhetővé vált már így a stúdiótechnika. 2005. augusztus 17 az időpont, amit írunk. És mutatom azt a nótát, ami akkor viszi a prímet. Ugye ebben az órában, ez egy tematikus óra, ugye 2025. augusztus 17-ei dátumhoz képest hallgatjuk vissza így a slágereket 50, 40, 30, 20 és 10 évre visszamenőleg. Ez kifejezetten a Billboard, tehát ugye a slágerlisták slágerlistája. És most ugye 2005-nél tartunk, vagyis 20 évvel ezelőtt ezen óta szólt. Azt hiszem a legtöbbet, vagy nem tudom, hogy, de valószínűleg igen. Itt is ugye lehet hallani a szintiket.
3: Abszolút. Igen, azért éneklés az van.
2: Hát nem véletlenül, ugyanis énekesnőink egyik legnagyobbika. Uh-huh. Az, aki most énekel. És kérdezem is, hogy vajon sejted-e, hogy ki lehet ez, így ismerős-e neked a hang?
3: Ismerős a hang. Most nem akarok csúnyát, még nem akarom degradálni a hölgyet, de ebben a stílusban azért nagyon sokan ma már vannak, akik hasonló stílust képviselnek, ha eljutok odáig, hogy mainstream zenét hallgatok, de nagyon profi, nem tudom.
2: Oké, neked kik a legnagyobbak? Tehát ha azt mondom, hogy énekesnők nagy énekléssel, akkor ki a...
3: De a mainstream vonalon? Vagy úgy...
2: Szerintem lehet úgy egyáltalán.
3: Hát ez... Ugye itt sorolnom kéne neveket. Én például imádom Joss Stone-t.
2: Aha. Ő egy szintén brit szólénekesnő.
3: Irgalmatlan jól énekel.
2: Fura is szerintem. Egyébként amerikai zenét csinál tulajdonképpen.
3: Igen, de egyébként mehetünk egy kicsit mainstream felé, tehát például Adele.
2: Okay. Szintén brit.
3: Zseniális. Ariana Grande, ő azért nem.
2: Aha,
3: nagyon ügyes.
2: Nagyon nagy éneklés.
3: Én hallottam Shakirát is úgy énekel, nem egyszer, nem kétszer, sokszor, hogy azért az úgy nagyon a helyén van. Én imádtam Tina Turnert, ugye régebbi vonal.
2: De... Más típusú éneklés, de
3: abszolút,
2: nagy,
3: igen.
2: Na ő inkább karakter, tehát hogy nagyon jól énekel, de nem egy ilyen rettenetes hangterjedelem.
3: Nem, ő azt csinálta, amit tudott.
2: Igen.
3: Tehát ő kitalálta magát, és
2: igen.

0: Hát aztán mehetünk még vissza, ugye Aretha Franklin például.
1: Oké. Okay.
0: Tehát nem is tudom. Egyébként imádom Tóth Verát, ahogy énekel.
1: Én is nagyon szeretem őt.
0: Vagy a, nem is tudom, Tóth Andit is egyébként. Szerintem nagyon-nagyon ott van a szeren. Sokan vannak, tehát ugye én most, nekem most így a jazzisták ugranak elő így a fejemben, de az a helyzet, hogy ugye az egy vonal, tehát nem biztos, hogy főleg itt a hallgatók közül mindenki hallgat jazzt, és hogyha most arról elkezdünk beszélgetni, akkor hogy mondjam...
1: Nem biztos, hogy tudják.
0: Igen.
1: Az, akit most hallgatunk, és egyébként lehet, hogy érdemes egy picit vissza is tekerem az utolsó refrén,

0: És úgy vártam is, hogy hát, ha bemondod a nevét, mert volt...
1: Én is azt vártam.
0: De, hogy úgy mondogatod, hogy hát, ott van közöttük, hogy itt a, így az újkori popzenében és mainstream popzenében volt két irgalmatlan nagy hang, az egyik volt a Whitney Houston, a másik, most közben elindult egy másik nóta, ez is jó, hú de jó. Az egyik volt Whitney Houston, a másik pedig, akit az előbb hallgattunk, Mariah Carey. Uh-huh. És a We Belong Together, ami egyébként egy nagyon hosszú időszakot felölelő sláger volt, number one sláger, nagyon sok héten keresztül vezeti a Billboard listát, mi még nem búcsúzunk el tőle, még jövő héten is fel fogom konferálni, meg még utána való héten is, és hetek óta ezt konferálom föl 2005-nél, és akkor megnézzük, hogy ezelőtt 10 éve 2015-ben mi volt az a bizonyos sláger. Hoppá! Most egy kiadónak a logóját hallhattuk. Nagyon okosan a videoklip elé berakta a kiadó saját logóját.
1: De jó szó.
0: Ami egyébként nem lett egy ilyen hatalmas nagy kiadó. De a nóta, az meg azt gondolom, hogy itt 10 év után is megállja a helyét. Olyannyira, hogy általában játsszák is ezt.

0: Nehéz helyzetbe hozol engem így egyébként ezek a slágerekkel.
1: Ne haragudj, nem ez a célom. Figyelj, úgy hívják a csávót, hogy Omi. Ami. Ő egy jamaikai forma, ezt lehet hallani egyébként a kiejtésén is. Hogy
0: a hangjából is.
1: Igen. És igen, és érdekes, hogy hangképzésében sem az a tipikus afroamerikai hangképzés, ahogy ott fiúk, tudod, énekelnek. Igen. Egy Stevie Wonder, egy Lionel Richie, hanem ott van valami ilyen kicsit ilyen más fűszer, ami egyébként igen. egészen konkrétan megnevezhető jamaikából jön.
0: Ilyen autentikus.
1: És kicsit, igen, és kicsit ez a reggis dolog. És ugye, ami egy nagyon érdekes szitu, erről már múlt héten beszéltem, hogy ez a Cheerleader, ez nem az eredeti verziója a dalnak, hanem egy remix. És hogy nagyon ritkán előfordul az, hogy írnak egy dalt, amit kitesznek a piacra, valahogy nem üt akkor át, és készül belőle egy remix, ami meg átmegy mindenen. Ez nyilván ez a hangszerelés, meg ez a divat. Én még kíváncsi lennék, lehet, hogy egyszer majd meghallgatom, vagy egyszer majd berakom, lehet jövő héten, hogyha még mindig itt van a Billboard listáján, én akkor kikeresem, hogy mi az eredeti. Vagy megnézzem most, várjál.
2: Próbáljuk meg.
1: Azt mondja, hogy van nekem itt egy szoftverem. Azt mondja... Elnézést itt a... Oké. Okay. Azt mondja, ez is egy remix. Ez is egy remix. És érdekes, hogy remixeket dob ki a... Várjál. Mintha ez. Várjál. Megnézzük.

0: picit lehalkítom.
1: Nem, pedig baromi jól szól.
0: Merjel? És érdekes, hogy csak remixek vannak fönt. Tehát fia, lehet hogy annyira nem volt sikeres az eredeti verzió, hogy le is szedték. Nagyon érdekes dolog. Na mindegy, szóval így, ezelőtt 10 évvel Omi és a Cheerleader, és akkor most mondom, ismét következik néhány nóta, most Vanessa Carltonnal kezdünk, A Thousand Miles a nóta címe, és aztán visszajövünk a hírek előtt, megnézzük a 2025 augusztus 17-ei top 10-et egyébként, mert ezt kikapcsolom, most zavar, már annyiszor szólt, meg annyiszor fog, hogy megnézzük a top 10-et, hogy néz ki, bármilyen tipped van-e azzal kapcsolatban, hogy most mi történik így a Billboard
1: eddig élén. Eddig a kapján nem merek mondani
0: nem
1: semmit.
0: Mondani semmit. Oké, okay, mindez ki fog derülni. Szóljon zene, mi egy kicsikét megpihenünk, iszunk egy pohár vizet, vagy egy kávét, vagy nem tudom micsoda, és aztán jövünk vissza, visszatérünk napjainkba, vissza a jövőbe, vissza a jelenbe 2025. augusztus 17-re.

Biztosan megszoktátok már, hogy a szóda második órájában mindig a Billboarddal foglalkozunk, egy olyan tematika alapján, hogy az aktuális naphoz képest hallgatjuk meg a legnagyobb slágereket 50, 40, 30, 20 és 10 éves távlatban, de az óra végén mindig beolvasom a napi slágerlistát. Hát ez a Best of adás ellenére is megvalósul, úgyhogy itt van előttem a www.billboard.com és 10-től számolok visszafelé. 10. helyen Bruno Mars-tól az I Just Might, 9. helyen Olivia Dean és So Easy. 8. helyen ismét Olivia Dean-t hallhatjuk Man I Need címmel. Majd 7. helyen jön egy duett Ella Langley-től és Morgan Wallin-tól, melynek címe I Can't Love You Anymore. 6. helyen egy hölgy, akinek a nevével én még soha nem találkoztam, őt úgy hívják, hogy Stella Lefty, a dal címe pedig Boston. Majd ismét következik egy duett Tame Impalától és Jennytől, melynek címe Dracula. 4. helyen Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, majd újra Ella Langley következik, és a Be Her. 2. helyen Taylor Swift nótája az I Knew It, I Knew You, ami a Toy Story 5. részének zenéje. Majd mutatom, hogy mi van az első helyen.

0: Ez egy country nóta, ami 39 hete szerepel a Billboard listán, és ha jól számolom, olyan 10-12, amit ebből az első helyen töltött. Ő pedig Ella Langley, akinek a nevét ebben a blogban már kétszer is hallhattuk, de az is lehet, hogy háromszor, és én vagyok hülye. A nóta címe pedig Choosing Texas. Biztos jól ismeritek már ti is, rengetegszer hallgattuk itt a Szódában. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
0: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. július 26-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzata. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsodaba Üzemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
0: Közlekedés.
5: Éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
6: Szóda.
0: A Szóda harmadik órájának elején minden alkalommal napi információkat olvasok be, és ez most sem lesz másként. Tehát 2026. július 26-án mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, és most jól figyeljetek, mert hosszú lesz a sor, hogy Anna, Anikó, Áhim, Anada, Anélia, Anéta, Anett, Anetta, Anetka, Anica, Aniella, Anika, Anilla, Anina, Anita, Anitra, Anka, Anna Dóra, Anna Liza, Anna Lotti, Anna Rita, Annelin, Anni, Beril, Joachim, Joachim, Joachim, Kisanna, Kisó, Nanett, Nanetta, Nina, Ninel, Ninett, Ninetta, Ninon, Panka, Panna, Panni, Penni, Taddeus és Tádé. Na most ezt elolvasom még egyszer egy levegővel. Á, csak viccelek. Évfordulók következnek. 1083-ban ezen a napon Gellért püspököt szentté avatják. 1847-ben megalapítják Libériát. 1908-ban, és jól figyeljetek, mert ez egy izgalmas történés, tehát 1908-ban az Amerikai Egyesült Államokban megalakul a Bureau of Investigation, vagyis az FBI elődje. 1945-ben ezen a napon megbukik Winston Churchill, brit miniszterelnök. 1953-ban Kubában felkelő kis csapata Fidel Castro vezetésével megostromolja a Moncada laktanyát, amit Kubában a forradalom kezdeteként évről évre a nemzeti forradalmiság napjaként ünnepelnek. Majd a végén egy 1971-es esemény, elindul az Apollo 15 hold expedíció. A blokk végén pedig következzenek a nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van a Maldív-szigeteken a függetlenség napja, ma van Libériában szintén a függetlenség napja, és ahogy már mondtam, Kubában 25-én kezdődő háromnapos fesztivál második napja, ugye a Moncada laktanya megtámadásának évfordulójának ünnepe. Most pedig hallgassunk zenét.

0: Olvas, nézz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schön Edina.
1: Hello.
2: Kész csókolom, kedves Edina, én Lombos Marci vagyok, velem szemben ül Palásti Máté. Ismerjük meg egymást, Palásti Máté.
3: Hello, üdvözlünk, szeretettel.
2: Palásti Máté. Az én lányom a Schön Edinának a boltjában ül. Remélem, hogy jó forgalmat csinál. Hoppá. Közben pedig Schön Edina, amit megkeres rengeteg pénzt, azt, és kultúrára költi, azt idehozza nekünk az adásba.
1: Így.
2: Drága Edina, de és ezen a héten hát mit ajánlasz nekünk?
1: Most akkor én fölülök erre a vonatra, Marci, hogy ugye nyári szünet van, és hogy itt vannak ezek a gyermekek, akik már, ez a te lányod is 16, mennyi?
2: Igen, aha. 16. Novemberben lesz 17.
1: Igen, és hogy belekóstolnak ilyenkor nyáron így a munkavilágába, és hogy nekünk felnőtteknek, akkor ebben milyen szerepünk lehet, mit szólsz ehhez, hogyha ezt a témát nyitom ki, ez, és nem valami programajánlás.
2: Szerintem ez egy parádés.
1: Parádés?
2: Aha. Ez egy
1: parádés. Na jó, akkor mondok egy felvezető mondatot, és akkor tudtok hozzá csatlakozni. Szóval, hogy beszélgettem, én évek óta az én boltomban mindig lehet jönni nyári munkára, szükség is van rá, mert akkor, amikor elmegy valaki szabadságra, akkor hát akkor pótolni kell. És ezt évek óta egyébként így oldjuk meg, hogy diákoknak adunk lehetőséget. És beszélgettem egy barátnőmmel, aki ettől rettenetesen fázott, borzasztóan izgult rajta, hogy és mi lesz, ha elront valamit, és mi lesz, ha valami olyan dolog történik, amire így nem készült föl, és megijed, és a többi. És én nagyon magabiztosan mondtam neki, hogy nem lesz semmi, hát majd megtanulja. És hogy ez a mi felelősségünk igaziból, mert hogyha nem tanítjuk meg őket most, akkor utána lehet pampogni, hogy elvégezte az egyetemet, meg a főiskolát, vagy az se, csak érettségizett, és oda jön nekünk, és jé, nem tudja. Hát honnan tudná, ugye? Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogyha valaki még így gimnazista korában kipróbálja magát bármilyen nyári munkahelyen. Én nyilván ebben nagyon laza vagyok, én tök nagy felelősséget merek adni a srácoknak, de hogy akár a vízparton nyugágypakolásból, hát többet lehet tanulni az életről, mint otthon a kanapén anyádtól.
2: Abszolút. Ugye egyrészt van egy munkamorál tanulás, másrészt van egy pénzkeresés. Tehát, hogy egyszer megtanulja azt, hogy most nem anyától meg apától kapom pénzt, hanem én dolgoztam meg érte, hogy ez mire elég. Mert nyilván ebben az ember úgy kezd bele, én emlékszem én is, hogy majd ezt veszek, meg azt veszek, meg amazt veszek, és elmegyek ide, meg oda, meg oda, és akkor ebből az van, hogy elmegyek egy helyre belőle, és vettem egy dolgot. Mert hogy ez így indul el. Tehát, hogy nem tudom, hanyadik fizetés az, hogy az ember elkezdi beosztani a lóvét. Meg hát így van ebben egy ilyen nagy társadalmi tanulás, érted? Hogy elkezdünk beilleszkedni. Én képzeld el, hogy ismerek olyan embert, aki meg nem engedi meg, hogy a gyereke elmenjen dolgozni.
1: De mivel indokol?
2: Hát, hogy szerinte ne dolgozzon egy gyerek. Én ezzel tökre nem értek egyet. Figyeltek!
1: Én is megnézném, hogy hova megy dolgozni, az így nem kérdés nyilván. Tehát, hogy így akarnám, hogy biztonságban legyen. Most a biztonságot ilyen nagyon kiterjesztett értelemben értem. Tehát, hogy mondjuk szerintem nagyon fontos, hogy én most magamról beszélek egy kicsit, hogy számomra nagyon fontos, hogy ők azt érezzék, hogy van valaki a hátuk mögött. Tehát most képzeld, hogy most ugye a te lányod egy boltban eladó, ahol mindenféle dolgok történhetnek. Attól kezdve, hogy valaki olyat kérdez, amire ő nem tud válaszolni, egészen odáig, hogy adott esetben mondjuk bejön valaki, akit ő nem szeretne ott látni, neki abban biztosnak kell lenni, hogy ezekre van megoldása.
2: Ja.
1: Vagy hogy én ott vagyok neki záros határidőn belül, vagy hogy megvan tanítva az, hogy ha valami gond van, akkor kihez fordulhat, be van mutatva a szomszédnak mondjuk. Szóval, hogy ezek ilyen, mert pláne mondjuk nálam, ő egyedül van. Tehát, hogy én megtanítom, és én utána ott hagyom egyedül. Ugye más helyeken nyilván azért az inkább gyakoribb, hogy vannak kollégák. Azt meg kell tanulni, hogy hogy kell mozogni a kollégák között, és hogy abból lesz morcos, meg kedves.
2: Igen. Igen, és hogy vannak dinamikák, érted, hogy a csapatban így egyszer csak az, aki eddig kedves volt, az elkezd másként viselkedni, jön egy konfliktus, amiben rád fogják, érted, hibás igen. vagy nem vagy hibás. Szóval, hogy annyi olyan helyzet hoz, amit egyébként szerintem meg kell tanulni.
3: De ez egyébként...
1: Hát megmondom, bocsánatot kér, csak egy félmet, meg a felnőtteknek meg kell tanulni, hogy nem jön, tehát nem úgy születik mindenki, hogy tudja.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez az elvárás, sőt, hogy ugye tudni kell.
2: Sőt, igazából senki nem úgy születik.
3: Igen.
1: Igen.
3: Ez egyébként másokból is izgalmas ez a téma, mert ez egy kritikus kor szerintem mindig a 14-től akár 20-ig, vagy még kitolódva tovább is, ami eltart egy fiatal gyermeknél, hogy ez a leválás időszaka is, meg a változások korszaka, és hogy az önállóság miatt nagyon fontos szakasza tud lenni, vagy eleme tud lenni ez a, akár a nyári munka, vagy bármilyen ilyen olyan munkacselekvés, ami végre nem a szülőhöz köti, és tényleg az van, hogy megélheti a saját önállóságát.
2: Egyetértek. Figyeljetek, mondjatok már nekem olyan munkahelyeket, amiket itt tínédzser korban ti, ahol ti voltatok.
3: Én otthon dolgoztam. Nekünk nagyon sok állatunk volt, tehát megtanultam kecskét fejni, például ennek a mai napig nem tudom, hogy mi hasznát fogom venni, de legalább tudom, hogy milyen a friss kecsketej.
2: Ja, és milyen?
3: Nagyon finom.
2: Nagyon jó. Edina?
1: Én egy nyári táborban kezdtem 17 évesen, onnan jött az első fizetésem. Képzeljétek el, hogy 2 hétig dolgoztam gyerekekkel.
2: Ez ilyen zsidó tábor volt, ugye? Kifejezetten zsidósággal.
1: Igen, de hogy ott ilyen nagyon komolyan volt véve, és akkor egész tanévben jártunk tanulni, hogy ezt hogy kell csinálni. És képzeljétek el, hogy ez egy 12 napos tábor, ott dolgoztam először, és akkor 5000 forint volt a fizetésem, amiből egy fényképezőgépet vettem.
2: Hoppá.
1: És én azon a nyáron mentem is nyaralni külföldre egy hónapra. Hát annál boldogabb ember, megvan a fényképezőgép hozzá, teszem piros. Ember nem volt, hogy én nekem ez van, és aztán utána a következő tanévtől kezdve pedig már szerintem vagy akkor, vagy a következő, ezt most nem emlékszem, de hogy elkezdtem nyelvet tanítani, ilyen magánórákat adni. Ott meg az a sztori egyébként, hogy az apám, mert azt hiszem, hogy az már főiskola volt valóban, mert azt mondta az apu, hogy ő nem fizet a pótvizsgáért, és én egy magániskolába jártam, ez volt az első magániskola Magyarországon, elég drága volt, az apukám fizette, szüleim fizették a tandíjat, mondták, hogy a tandíj oké, pótvizsga nem. És hát arra is emlékszem, hát állandóan megbuktam számvitelből, meg ilyenekből, és fizetni kellett a pótvizsgát, úgyhogy egész évben tanítottam nyelvet, hogy legyen a pótvizsgára.
2: Azt a mindenit. Én dolgoztam fatelepen, képzeljétek el, hogy egy hónapig dolgoztam, kerestem 3600 forintot, eljöttem Budapestre, és vettem magamnak egy gojzervarrott cipőt 3500 forintért, ami nagyon nagy pénz volt. Tehát, hogy 3500 forintból full fel lehetett volna öltözködni, nem tudom, 200 forintokkal jártunk diszkóba, és azt éreztem, hogy nekem egy cipő, egy bordószínű gojzervarrott cipő. Ja. És aztán utána 16 évesen mentem el először magamtól, vonatra szálltam, és elmentem Siófokra, ahol meg egy Bella Italia nevű olasz étteremben voltam pultos.
3: Ez nagyon jó hangzik.
2: Ja. Nagyon kell, és most nem is azért, egy kicsit most az Edinának szól, egy kicsit baráti beszélgetés, de szerintem így ebből talán mások is nyerni tudnak, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy a lányom ott dolgozik, és azért, hogy így vagytok. És hogy akinek lehetősége van így baráti körben alkalmazni ismerősöknek a gyerekeit, hogy szerintem így érdemes.
1: Hát nagyon, de figyeljetek, azt is akarom mondani, tényleg, aki így erre nyitott, hogy egyébként, szóval olyan klassz, amikor a következő nyáron visszajön, és már nem kell betanítani.
2: Aha.
1: Tehát, hogy meg hogy az van, hogy mondjuk tanév közben, hogyha van egy őrült megakadás, nekünk már volt ilyen, hogy mindenki beteg volt, mindenki utazott, valami történt, és azt lehet mondani hétvégén valakinek, hogy figyelj, feláldoznád egy napodat. És jönnél, persze fizetünk érte, de hogy van egy segítséged, most én tudom, hogy ez ilyen teljesen, ilyen kicsit ilyen belterjesen hangzik, de hogy ez ma van, szóval, hogy ebből jó jön ki nekünk is.
2: Kedves szülők, ha gyermeketek tinédzser, bátran küldjetek el dolgozni, tanuljanak egy kis életet, mi is tanultunk, jót tesz nekik, meg lesz egy kis lóvéjuk. De egyébként attól függetlenül ugyanúgy tőled kérnek. Tehát, hogy jelenleg van 3 darab gyermekem, 2 dolgozik, és minden nap. Apa, veszel nekem, hogy apa utaz nekem egy kis lóvé. Ja. De hát ez így van. Meg így van jól. Drága Edina, köszönjük szépen. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt. Most Kelemen kabátban előadótól, ugye ő 2 csávó, testvér már. A 10x10 című nótát fogjuk meghallgatni. Edina, puszi!
1: Sziasztok! Szia.

0: A következő rovatunk címe Palásnyi Mátéval a bennünk élő Klotild néniről szól, hogy én azt vallom, hogy minden... Te laktál már társasházban?
1: Most is ott élek.
0: Társasházban. Hogy van-e olyan lakó ott nálatok, aki ilyen, ilyen puffogós?
1: Van, persze. Persze, de a legtöbben mindig jól kijövünk, vagyis hogy olyan kedvesek, mintha ilyen második, harmadik mamáim lennének, de egynek muszáj, hogy legyen. Persze.
0: És én azt vallom, hogy az a bizonyos Klotild néni, aki így viselkedik, hogy az bennünk is megjelenik néha. Hogy benned Palásti Máté, hiába ezek a csillogó szemek, ez a nagyszerű művészi hozzáállás és gitártudás is, de néha Palásti Máté átváltozik egy vénasszonnyá. És engem az érdekel, hogy mik azok a szituk, amikor ilyen vénasszony leszel.
1: Hát szerintem az egyik legfontosabb, amit ki tudok emelni, az, hogyha egy férfi éhes, annál borzalmasabb.
0: Nagyon durva. Tényleg.
1: Akkor biztos, hogy előjön belőlem valami hasonló. Meg még egy van, amikor álmos vagyok. Ez a kettő amúgy nehéz engem kihozni a sodromba. Én úgy gondolom, harmóniában élek a világgal, minden élőlénnyel. Próbálok úgy gondolni mindenre, hogy senki nem több, mint a bármi más.
0: Az Avatárt nem veled beszéltük? Nem. Hogy az Avatár című film, hogy én megláttam az Avatár című filmet, vagy elmentünk megnézni a moziba, és hogy én egy picit abba beleragadtam, hogy össze lehet kapcsolódni fákkal, állatokkal, emberekkel. Tehát, hogy tulajdonképpen minket ebben a földön az köt össze, tényleg, azzal a bokorral, meg azzal a fával, hogy mindannyiunkban életet lehetek.
1: Én élem ezt, én ebben hiszek.
0: Fia, ha körbenézel, érted, több millió fényévre nincs élet sehol körülöttünk. És itt van ez a pici bolygó, érted, ami most úgy tűnik, hogy nagyon nagy a bolygó, mert hogyha el akarsz mondjuk jutni Spanyolországba gyalog, akkor érted, mit tudom én, 3 hónapig menetelsz. De alapvetően, hogyha így nézed, akkor a világegyetemhez képest, ez egy apró pici sejt, ez a bolygó. És hogy minket, mint ahogy mellettem azt a fát, meg ott a cserepekben a bazsalikomot, meg téged, meg azt köt össze, hogy belénk a jóisten életet lehet. És hogy, mi, hogy ebben valószínűleg több lehet, mint csak az, hogy az egy fa, az egy bazsalikom, én meg Lombos Marci vagyok.
1: Egyetértek, meg én így is gondolkodom, de közben nagyon sok idős zenésszel kapcsolódom, és ők szokták mondani, persze Mátéka, most még ilyen vagy, de majd ha 50 leszel, akkor majd megmondod a frankót mindenkinek, elküldöd őket.
0: Figyelj, tudsz mondani olyat, hogy így az éhséged kapcsán így olyan hülyeséget csináltál, vagy annyira rossz fejbe mentél át, hogy ez mondjuk így, nem tudom, említésre méltó?
1: Hát persze, hogy volt olyan, neveket nem nevezek meg most, de volt olyan, hogy voltak nehezebb időszakaim, amikor nem úgy jött a pénz, vagy nem tudom, és akkor valójában nem az volt, hogy már haza akartam menni, hanem nem tudtam menni. Olyan szituációban voltam hirtelen, és közben meg vártam az elvégzett munkám után a jussomány gyakorlatilag.
0: Tehát nem fizették ki a pénzedet.
1: És olyan ideges lettem, hogy akkor ott robbantottam mindent, és én viszonylag egy nyugodt típusú ember vagyok, vitázni sem szeretek, de a vitákat általában úgy zárom, hogy akkor egy mondattal, de akkor vége a vitának. És hát így csináltam akkor is, és hát egyébként aznap még átutalták a pénzemet.
0: Nekem én.
1: Úgyhogy... És hittem akkor is abban, hogy az emberrel, néha ez előjön belem, hogy az emberrel sokan csak játszanak, de hogyha tényleg, ha most úgymond megalázkodó, meg hogyha nem mondja ki, vagy nem áll a saját érdekei mellé, akkor senki más nem fog.
0: Aha. Tehát, hogy néha az a bennünk, nem tudom, buzgóul,

0: Úriánzó vihar, az néha fel kell, hogy jöjjön a felszínre.
1: Ilyen szempontból az éhség nem is egy rossz dolog, mert az ember ebből is tanul valamit, látod.
0: Aha, hogy néha az asztal le kell csapni.
1: Bizony.
0: Aha, és erőt kell demonstrálni.
1: Igen.
0: Ezt én is tapasztalom. Nekem volt egy konfliktusom most egyébként a nyáron, hogy két alkalommal mentünk úgy egy bárba, hogy először így túlszámláztak, akkor úgy nagyon íze félre mondtam a szemöldökömet, és a második alkalommal, hogy oda mentünk, megint úgy éreztük, hogy mintha ez több lenne annál, mint amennyit fizettünk volna. És elkértük a számlát, megnéztük, hogy így mi van rajta, meg ehhez képest mit fizettünk, és kiderült, hogy a kettő között van egy 12 ezer fontos különbség.
1: Az igen.
0: És akkor mondta a lányom, aki ismeri a srácot, aki ott a bárban pultos, hogy ne csinálj belőle balhét, de balhét csináltam belőle. Nem voltam jó fej. És ritkán viselkedek így, mint akkor.
1: Hát ez már nem az a típusú különbség, ami úgy elnézhető, szerintem.
0: És nem voltam durva, és nem is beszéltem csúnyán. De hogy így a lányom mondta, hogy nagyon csúnyán néztem a fiúra. És akkor így az volt, és egyébként én sem vagyok egy ilyen típusú csávó, és akkor így mind a kettőnknek a feleségemmel az volt így a konklúziója a dolognak, hogy néha meg kell mutatni, hogy az ember nem hülye, és van benne erő, és van benne tisztesség, és hogy ezt el is várja másoktól.
1: Muszáj, mert tudod, én is magamból indulok ki, és én nem viselkedem mással úgy, vagy próbálok tényleg, ahogy említettem is, harmóniában lenni mindennel, de hát az emberekkel meg főleg, hiszen mégiscsak velük kapcsolódsz a leginkább.
0: Igen.
1: Vagy velük szükséges kapcsolódnod a leginkább.
0: Palásti Mátéval beszélgettünk a bennünk élő Klotil néniről, most meghallgatunk néhány nótát, Szigalával és Rita Orával kezdünk. You for me.

0: zenébe.
1: A harmadik óra végén mindig a mi drága balassagyarmati költőnknek, Siket Norbinak a versét olvasom be. A mainak az a címe, hogy Itt van a forróság. Itt van a forróság. Inga van, omlósság. Reggelre estére ezt terem elménkbe. Szenvedünk naponta, terhet küld a bomba, vétkeink megnőnek, étkeink megfőnek, lépteink lassulnak, fényeink halkulnak, sérelmek bukkannak, szép lelkek budjannak, káoszunk méretes, átkosul fémjeles. Folyós az aszfaltunk, mocskosan kattanunk, mindenki ideges, nincs semmi sikeres, zavar kezd ejjelben, a nap meg kegyetlen. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
8: Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz tovább terjedését. Kisorsolták a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa párosítását, közölte tegnap a Megafon hétvégi életmód műsora. Az első forduló meccseit augusztus első két napján játsszák. A Bánka a balassagyarmati Palóc Farkasok ellen küzd, a balassagyarmati SC pedig a Varsány ellen lép pályára. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írta a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter péntek este. A miniszter szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. Hegedű szerint az esetnek olyan tanúságai vannak, amik túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ezek szerint a betegek és a hozzátartozók visszajelzésének jelentősége, a kamerafelvételek jelentősége és az egészségügy tanulási képessége. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A bántalmazás súlyosságát jelzi, hogy a férfi 3 alkalommal is elájult. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint befejeződött a tavaszi fejlődésű árvaszúnyogok kirajzása a tónál, azonban újabb hasonló jelenség várható, mert a júniusi-júliusi igen meleg időjárás hatására olyan körülmények alakultak ki a Balatonban, amelyek miatt folyamatossá válhat az újabb generáció kirepülése is. A július elejei nagy meleg hatására felgyorsult a lárvák fejlődése. Ráadásul emelkedett az algák mennyisége is a Balatonban, amely ideális táplálék számukra. Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken. A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is. Egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy 10 000 föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a föld légkörébe, és elégtek. A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene visszatérni a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő márbályai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint ami ennek elsőre tűnt.
4: Közlekedés.
8: Éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda.
1: Induljon el a 2026. július 26-ai szóda negyedik, egyben utolsó órája. Én Lombos Marci vagyok, és adósotok valamivel. Az előző óra elején a napi információk közül kihagytam a híres születésnaposokat. Ők pedig nem más, mint az 1943-ban született Mick Jagger, aki egy angol rock énekes, a The Rolling Stones tagja, Roger Taylor, a Queen dobosa, aki 1949-ben született, majd az egyik nagy kedvencem, a 64-es Sandra Bullock, Oscar-díjas amerikai színésznő, és hát ha őszinte akarok lenni, ez rajta egyáltalán nem látszik. 67-ben született Jason Statham, angol színész, producer és harcművész, majd a végén mondok egy magyar vonatkozású énekesnőt, aki nem más, mint Tarján Zsófia, ő 86-os születésű, ő ugye a Honey Beast zenekar énekese és Hernádi Jucinak a lánya. De ahogy mondani szoktam, a hétköznapi hősöket ugyanúgy megünnepeljük, hiszen Szent Péter előtt nem az lesz a kérdés, hogy mennyire voltál híres, vagy hány lájkolód volt az Instán, a TikTokon. Úgyhogy ezúton is szeretnénk minden egyes embernek boldog születésnapot kívánni, aki ezt ma ünnepli. A szóda utolsó órája is természetesen best of, így a következő beszélgetéseket már hallhattátok egyszer, és ez igaz lesz a dalokra is. Jobbnál jobb és ismertebbnél ismertebb nyári slágerek, a negyedik órát pedig kezdjük Nagy Adrival és a Szinglik éjszakájával.

0: Moda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Marcikám.
2: Jó napot kívánok, én itt a Lombos Márton, és hát egy rakás rádió hallgató. Te meg, ha jól hallom, akkor autóban ülsz.
1: Így van.
2: És hová utazol ebben az őrületes hőségben, tehát csak nem ide jöttök hozzánk a Velencei tóhoz.
1: De.
2: Holnap jöttök. Holnap.
1: Így van, egy hét lenne, de hát addig még van megoldandó feladat, úgyhogy útközben vagyok, és rohangálok jobbra-balra.
2: Fie, hivatalos dolgokat intézel?
1: Hivatalos is, és közben mindenféle más jellegű. Füvet ültet az ember, akkor locsolnia kell. Természetesen ebben a legnagyobb melegben tud az ember olyan helyzetbe kerülni, hogy a szivattyúja van tönkre megy, akkor újat kell szerezni, szakembert kell találni hétvégén. Hát a szokásos, megy az élet, működik az élet.
2: Igen. Mert tudod, van ez, hogy nekünk már fordult el az életünkbe, hogy ugye a gázkonvektor az nyilván télen megy tönkre, amikor nyilván, amikor fűteni kell. De hát egy fűnyíró is akkor romlik el, amikor füvet kell nyírni. Tehát, hogy amikor bent van a pajtában, akkor...
1: Teljesen normális.
2: Akkor nem, úgyhogy... Beszélgetünk hivatalos ügyek intézéséről, és azért azt tudjuk, hogy ha Temesi Berci, akkor ő így azért mindig megadja a módját. Hogy ilyen, ebben a nagy hőségben, hogyha van egy megbeszélésed, nem tudom, bankba kell menned, hogy fontos, hogy az ember megjelenjen. Most én pont én kérdezek, mert általában te hozol mindig. De hogy szerintem ez egy fontos kérdés. Kerülünk abba a helyzetbe, így a rekkenő hőségben is, hogy el kell menni valahová, ahol igenis nem lehet egy strandpapucsba bemenni. Nyilván mindenki tudja azt, hogy 35-38 fokok is lehetnek, hogy ilyenkor te így hogyan oldod meg az öltözködést?
1: Általában az van, hogy nyáron én próbálom elengedni az inget ebben a nagy melegben, és akkor inkább ilyen világos, többek között fehér, rövidújú pólókat veszek, amik inkább elegánsabbak, mint ezek a nagyon sportosabbak, és...
2: Galléros?
1: Nem, sima póló, v-nyakú inkább, vagy kereknyakú, hogy ne folytson meg ebben a melegben, és tulajdonképpen én már a mellényt úgy használom, mint egy... nem mint egy kiegészítő, hanem mint egy ruhadarab. És ha van egy ilyen mellényed, és mindegy színű, milyen színű, ahhoz választasz mondjuk nadrágot. Tehát mondjuk van ebben a melegben mondjuk egy bézs színű gatyád, ahhoz egy bézs színű mellény, és hozzá egy fehér póló, akkor ezt tök jól fel tudod használni, és tárgyalásokra is manapság már nem feltétlen kell ezek nagyon elegáns cipőfűzős, elegáns cipők, amik kopognak, nem feltétlen ezekre van szükség, hanem az ember egy olaszos nevezett sneakerben, ami egy ilyen sportosan elegáns bőrcipő, azt így fölveszi ez a szett, és tökéletesen működik. Inkább nekem olyan problémáim vannak jelenleg, és nem is feltétlenül öltözködés, de mégiscsak öltözködés, a szemüveg kérdés. Napszemüveg, sima szemüveg, mit vigyek, hogy vigyek, és erre találtam most egy jó megoldást. Vannak szemüvegek, dioptriás szemüvegek, amiket az ember hord, és ugye ezeket általában nyáron hordania kell, főleg, hogyha olyan szemüveges, hogy mindenhova kell szemüveg. És
2: neked kell?
1: Igen, én szemüveges lettem, mindig is voltam, csak nem olyan, hogy mindig kelljen hordani, és most már ezt a évet élem, hogy most már hordom folyamatosan, és az a problémám, hogy ebben a melegben, ugye bent az ember szemüveges, kijön, akkor süt a nap, föl kéne venni egy nap szemüveget, de az dioptriás legyen közben, akkor ezért még egy keret, még egy dioptria, és azt a megoldást választottam, hogy talán egy költséghatékonyabb, hogy mégis egy elegáns keretet hord az ember, legyen szó tárgyalásról, de mégis olvasnia kell, szerződést kell írni, a monitor elé kell ülnie. Aztán kijön a napra, ott is kell azért, hogy lássa a telefonját az ember, vagy olvasson, vagy vezessen, de hát akkor megint ott a napszemüvegek kérdése is. Vannak manapság már olyan olvasószemüvegek, amik mágneses tapadással bírnak, és ehhez nem kell szemüveget váltani, se nem kell a dioptriás szemüveget arrébb rakni, hanem marad a dioptriás szemüveg a fején egy kerettel, csak rá lehet rakni mágnessel olyan szemüveg lencsét, polár lencsét, ami nem dioptriás, hanem magára a dioptriás lencsére rakja rá az ember.
2: Bár, csak egy fél pillanat, hogy keressek rá erre, azt mondja, mágneses napszemüveg.
1: Napszemüveg keret, vagy nem tudom.
2: Ha várj, rákeresek. napszemüveg, UV-sző, igen, magnetik prémium cserélhető lencsés. Ha értem. Értem.
1: És tehát tulajdonképpen így egy szemüveggel megvagyok, csak van egy levehető polár lencsém, egy szűrő lencsém, ami nem dioptriás, hanem magára a dioptriás szemüvegre rakom rá, és így nem kell két szemüveget cipelnem. Uh-huh. Úgyhogy ez az, ami így témaként itt van, és mégis kapcsolódik a kérdésedhez, hogyha bemegyek egy tárgyalásra, bankba szerződni, mégis nyaralok, stb., hogy ezt hogy tudja az ember megoldani elegánsan, és talán így, és akkor nem kell 60 féle szemüveget cipelni a táskájában, vagy éppen így nyáron, amikor szinte alig van nálunk bármi egy rövid nadrágon kívül, így ez tök jól megoldható.
2: Az, hogy Berci beszél erről a fajta megjelenésről, ez hitelesítve van olyannyira, hogy te tulajdonképpen ezekben a cuccokban, amiről beszéltünk így az elmúlt percekben, voltál te Svájcban is egy konferencián, ahol te ráadásul pozícióban ültél, és hogy azért azt úgy láttad, hogy ebben a mellényes, rövidújú pólós, egyébként kifejezetten jól kinéző nadrág és egy egyszerűbb ilyen sneaker cipőben, de tulajdonképpen nem lógták ki a sorból, tehát hogy partnere voltál minden öltönyös szakembernek így a világ minden tájáról.
1: Abszolút. Igazából ez inkább praktikus dolog volt. Ha külföldre megyünk, ugye sok esetben olcsón tudunk repülőjegyet venni, viszont sajnos, hogyha csomagot akarunk vinni és feladni, akkor maga a feladás az lehet még egyszer annyiba kerül, mint mondjuk a repjegy, de ha meg belefér abba a kézipodgyászba a cuccom, amit felvihetek a gépre, akkor meg nem kell kifizetni azt az árat, amit feladós podgyászért fizetek. És én ilyenkor azért szoktam praktikus megoldást találni, tehát most itt így tulajdonképpen egy hétig voltunk Svájcban, Genfben, ebből 4 nap volt a konferencia, és ahelyett, hogy 4 zakót, 4 nadrágot, 4 inget vittem volna, azt a megoldást találtam, hogy vittem 2 különböző színű nadrágot, legyen az egy kék, meg legyen az egy bézs, vagy szürke, teljesen mindegy. Ehhez kerestem ugyanolyan színű mellényt, és akkor tulajdonképpen 2 mellény 2 gatyával ezt megoldottam, és akkor egyik nap ehhez a szethez fölvettem egy fehér inget, és akkor voltam egy elegáns inges verzióban, másik nap meg ugyanezt fölvettem mondjuk egy pólót, csak akkor a szürke szethez, és akkor nem az volt, hogy ugyanabban a szetben voltam, hanem kicsit mégis változatosabb volt egy ilyen az öltözködésem, és akkor így két szettel megoldottam a 4 napot.
2: Ügyes vagy. Még egy dolgot szeretnék, hogy így elhangozzon a beszélgetésünk végén, ez pedig az, hogy Berci lediplomázott.
1: Igen, pénteken vettem át a diplomámat.
2: És ha jól tudom, akkor ez egy kitűnő diploma.
1: Így van. Egyrészt, másrészt meg közben felvételiztünk ugye a mesterszakra, ugyanoda Egerbe, ahol végeztem, és szerencsére oda is felvettek, úgyhogy hát független attól, hogy lett egy diplomám, a továbbiakban folytatom majd ezt a tanulmányt.
2: A tanulást. Jó, hamarosan, ha jól tudom, akkor lesz Tornóczky Olexesz lemez is, illetve augusztus 9-én Balassagyarmaton lehet majd látni a zenekart a Ganzel udvarban.
1: Így van. Jó beszélni. Ráadásul Lombos Marci barátunk lesz a vendégünk, úgyhogy együtt fogunk muzsikálni jó dalokat, jó hangulatban, és bízom benne, hogy egy ilyen jó kis nyári hangulatban telik majd ott a teraszon a zenélés és a porozgatás beszélgetés.
2: Berci bácsi, jó utat kívánok neked, kedves hallgatók, mi pedig hallgassunk valami jó kis nyári slágert.
1: Köszönöm.
2: Ciao.
1: Puszi Marcikám.

0: Ismét Szolnoki Peti van a mikrofon másik, vagy illetve a vonal másik végén, és hát az előbb elmaradt nyári beszélgetésről szeretnék egy kicsit dumálni, hogy én úgy tudom egyébként, hogy most is valami fellépésre mész, tehát hogy így tele van a nyár, hogy egyébként neked mondjuk így nyaralásra marad időd, vagy így el szoktatok menni, így ki tudsz egy picikét lépni a körforgásból?
1: Hát akkor szoktunk, vagy akkor tudunk elmenni nyaralni, amikor uborka szezon van, tehát január, február, március. Igen ám, de akkor mivel itt van hideg van, ezért jóval messzebbre kell tekingetni, úgyhogy általában ilyenkor szoktuk kivenni az úgynevezett szabadságunkat, de amikor beindult tavasszal, és az egész nyáron ugye végig szaladunk, akkor ez, nem az, hogy eszünkbe se jut, de hát időnk semmi nincs nyaralgatni. Vannak ilyen lopott egy-két napok, amikor vagy a szüleinkhez megyünk el, a gyerekeinkkel próbálunk értékes időt tölteni. Tehát azért az ember próbál mérlegelni és súlyozni, de ahogy az előbb te is mondtad, hogy bizony a nyár az ilyen rohanós. Minden hétvégén, valamikor hétközben is. Tehát éppen most nézem, hogy majd nem sokára innen elindulok Egerből, akkor találkozunk ugye Tomival, és akkor megyünk le Ráckevére például.
0: Figyelj, Ráckeve, tök jó példa, hogy elmentek, rengetegszer van olyan fellépés, ilyen kis fesztiválok, falunapok, amikor akár egy tópartján, egy folyópartján, vagy egy strandon ott van egy fesztivál, ahol beöltözve, ingbe szépen, azért mindig megadod a módját, ott állsz, és látod, hogy jönnek strandoló emberek strandpapucsban, fürdőnadrágban, vizes hajjal, te meg tudod, hogy így, én nekem meg itt kell állnom a színpadon, hogy az ember ilyenkor mennyire néz utálottal a kedves közönségre, hogy a franc egyen meg benneteket.

0: Folyamatos jetlagben.
1: És azt elmondod nekünk, hogy egyébként, ha tudsz menni, vagy tudtok menni, akkor ez mondjuk közeli strand, közeli tó, tenger, óceán, tehát hogy mi az, amit így a legjobban szerettek, vagy te legjobban szeretsz, ahol legszívesebben
0: hát, amire éppen időnk van, tehát mit tudom én, hogyha csak a horvát tengerpartra tudunk kimenni, annak is nagyon örülünk, ha csak lemegyünk, mit tudom én, Tihanyba, annak is nagyon örülünk, vagy éppen lemegyünk az Őrségbe 3 napra, tök mindegy, Tokajba, teljesen mindegy, hogy melyik égtáj felé vesszük az utat, vagy, sőt, tehát hogyha valamikor itthon tudunk maradni ketten nyugodtan egy-két napot, már ez is nagyon nagy dolog. És aztán, amikor már említett uborka szezon jön, ez a január-február időszak, akkor viszont fogjuk magunkat, felülünk a repülőgépre és megyünk messzire.
1: Messze mentek.
0: Akkor messze megyünk, igen. Ha van rá, ugye, anyagi háttér.
1: Peti, köszönöm szépen, még azért így a beszélgetés végén elmondanám, hogy jövő májusban, 2026 májusában ünnepli a Bombon a 30. születésnapját, de már, és ráadásul ugye a Papp László sportarénában, tehát hogy tényleg megadjátok a módját, már elkezdték értékesíteni a jegyeket, úgyhogy bárkinek születésnapja van, névnapja van, egy házassági évforduló, és pontosan tudjátok, hogy a nagy Bombon slágerek között ott van a szerettünknek valamelyik kedvence, akkor vásároljátok jegyeket. És akkor tulajdonképpen ennyit mondanék. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Peti. További szép napot. Mai fellépéshez pedig, nem tudom, egy kalappal? Mit szoktak ilyenkor mondani?
0: Igen, az jó lesz.
1: Egy kalappal. Meg mellé egy jó szivart.
0: Na, az nagyon fontos, igen. Majd azt is a szabad időnkben.
1: Ja. Na, csókollak.
0: Na, köszönöm szépen.
1: Mi pedig hallgassuk zenét. Sziasztok.

0: Remélem a mai szódában is jól éreztétek magatokat. Én itt ültem a Velencei tó partján, fejemen fülhallgató, s jókat nosztalgiáztam a dalokon és a régi beszélgetéseken. Ne felejtsetek el felkészülni a nagy melegekre, ugyanis csütörtöktől már kánikula lesz az országban. Ha tudtok, menjetek szabad levegőre, de leginkább vízpartra. És amit ne felejtsetek el, hidratáció. Igyatok sok vizet, és hallgassátok mindig a szódát. Ezt is mondom mindig, és még fogom is párszor, több, mint egy hónap van hátra a nyárból, kérlek szépen, ne bögdössétek a gyerekeket az iskola kezdéssel. Természetesen jövő héten is lesz szóda, vasárnap délután 4-től este 8-ig, akkor már egy vendéggel. Nálunk a 8 órás hírek után a szerelem órái következnek, a műsor címe a szerelem hullámhosszán. Jó tanács, hangosítsátok fel a rádiót, hogy a gyerekek, testvérek, nagymamák, nagypapák, szomszédok ne hallják, hogy mit csináltok bent a hálószobában. A tévét hagyjátok a francba, foglalkozzatok inkább egymással. Én most elköszönök, mindenkinek kívánok szép estét, Lombos Marci voltam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Méltatlannak érzik Nógrád vármegye legnagyobb falujában élők, hogy a település központja, állításuk szerint, úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Érsek Vadkett lakói az egyik internetes fórumon háborognak, amiért nem takarítják a központot, ahol távolsági buszmegálló, kocsma, dohánybolt és élelmiszerbolt is működik. A lakók azt is nehezményezik, hogy nincsenek a téren padok, ahol pihenni lehetne. Erre reagálva egyikük úgy válaszolt, hogy hiába szóltak ezért a polgármesternek, Őszi Attila szerint éppen azért nem raknak padokat, mert tönkreteszik az emberek. Hegyi mentőket riasztottak két szabálytalan túrázó miatt. A hegy meredek Dunaparti oldalán a Remete barlanghoz vezető kijelölt ösmérőt értek le, akik számára hamarosan véget ért az út. Lefelé és már felfelé sem tudtak tovább haladni a veszélyes hegy oldalon. A katasztrófa védelem riasztására a váci hivatásos tűzoltók, a nagymarosi önkéntes tűzoltók és a bölzsönyi hegyi mentők is a helyszínre indultak. Az alpinista szakemberek kötélbiztosítással kísérték le a bajba jutott fiatalokat a vasúti sínen. A mentés idejére a MÁV forgalomlassítást rendelt el. A két kiránduló végül csak kisebb horzsolásokkal úszta meg a kalandot. Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Többek fantáziáját megmozgató tanulmánnyal jelentkeztek az emberi élethossz elméleti határait kutató tudósok az NJP Aging szakfolyóiratban. A Skolkovo Institute of Science and Technology kutatóintézet csapata szerint az örök élet sajnos elméleti szinten is kizárt, de 194 éves koráig kihúzhatja, akinek minden összejön. Az orosz kutatók szerint, ha sikerülne minden káros egészségügyi hatást kiiktatni az életünkből, a mai 79 év körüli születéskor várható átlagos élet tartam, akár a duplája is lehetne.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxra készüljenek az autósok az M2-es autóúton Dunakeszinél, a 2-esen Nagyorosziban, valamint a 22-esen Őrhalomban és Széchenyben a benzinkútnál.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
5: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

a szerelem hullámhosszán.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik.
3: Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írta a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter péntek este. A miniszter szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. Hegedű szerint az esetnek olyan tanúságai vannak, amik túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ezek szerint a betegek és a hozzátartozók visszajelzésének jelentősége, a kamerafelvételek jelentősége és az egészségügy tanulási képessége. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A bántalmazás súlyosságát jelzi, hogy a férfi 3 alkalommal is elájult.
4: Tragikus kimenetelű közúti baleset történt tegnap délelőtt a Balassagyarmatról északra fekvő Zólyombúcs és Zólyom közötti útszakaszon, amelyben életét vesztette egy 46 éves kerékpáros. A bringást egy autóvezető ütötte el, a baleset körülményeinek eddigi vizsgálat alapján még nem lehet egyértelműen megállapítani a kiváltó okot. A személyautót egy 78 éves férfi vezette, akit a helyszínen alkoholtesztnek vetettek alá, az eredmény negatív lett. Az elhunyt kerékpáros esetében a boncolás során vizsgálják majd, hogy fogyasztott-e alkoholt.
5: Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken. A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is. Egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy 10 000 föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a föld légkörébe, és elégtek. A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene visszatérni a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során.
1: Közlekedés.
6: Éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 26-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Törvényességi aggályok vannak a Váci városvezetés működésében. A szervezeti és működési szabályzatot úgy módosította az önkormányzat, hogy az ülés vezetésében később gyakorlati és törvényességi problémákat tártak fel. Erre hívta fel a figyelmet az egyik ellenzéki képviselő. Rosta Zoltán a Váci jegyzőnek és a polgármesternek is kérdést tett fel a témában. Mik azok az észrevételek, és kik tették azokat, amely miatt ebbe a helyzetbe került a város? Rosta szerint törvénysértő módon jár el Váci önkormányzata. Az ehhez kapcsolódó előterjesztéshez indoklást sem fűzött hozzá a baloldali vezetés, vagyis nem derülnek ki az okok. Zsidel Szilvia jegyző úgy reagált, a testület korábban már megkapta a törvényességi észrevételeket, az indoklások abban az anyagban található. A jegyző részleteket nem közölt. Illegális szemétlerakat égett az Ipolyhoz közeli Nógrád szakában, veszélyes hulladék is lángra kapott, derült ki a tűzoltóság közleményéből. Az egyik családi ház udvarán 50 négyzetméternyi területen felhalmozott szemét kapott lángra. Háztartási hulladék és rongyok égtek, a tüzet tovább táplálta számos autógumi is. A helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a tűz továbbterjedését.
4: Megugrott a munkanélküliség Nógrád vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatsora szerint Magyarország legrosszabb mutatóját tudja magáénak a térség 8,9%-os arányjal. Ugyanakkor ebben az időszakban a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset országosan 17%-kal emelkedett. Leginkább Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Borsodaba Új-Zemplén vármegyében. A legkevésbé Győr-Moson-Sopronban 10% alatti növekményt regisztráltak a fizetéseknél.
5: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az INA és a Petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Üzemanyag vásárlási korlátozást vezettek be Horvátországban. Drámai módon drágul a benzin és a dízel, a kutakat már most túlterhelték az autósok. Az ina és a petrol kútjain már érvényes a korlátozás, egyszerre legfeljebb 300 litert tankolhatnak. A társaságok szerint a lépés ideiglenes, de a nyári szezonban és a piaci bizonytalanság közepette így akarják biztosítani, hogy mindenki hozzájusson a szükséges üzemanyaghoz. Azt egyelőre nem közölték, hogy mekkora mértékű drágulás lesz, de az eddig kiszivárgott információk szerint kedden lép érvénybe a változás. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is bővítik a csatlakozásokat. Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorlódtak a szállodahajók Komáromnál. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint 7 hajó várakozik a városnál, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. Budapesten is korlátozásokat vezettek be. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint most már nincs olyan hajó, ami el tudna menni Komárom alá. A városban átmenetileg utasváltó központot hoztak létre. Lemondta spanyolországi koncertjét Anastasia. Az 57 éves amerikai előadó csapata mindössze annyit közölt, hogy egészségi okokból Anastasiának halaszthatatlanul orvoshoz kellett fordulnia, ezért nem tudott fellépni. Hogy pontosan mi történt, arról nem árultak el részleteket, ami csak tovább fokozta az aggodalmat. Szerencsére egy nappal később az énekesnő stábja megnyugtatta a rajongókat. Anastasia megkapta a szükséges orvosi ellátást, jól van és visszatérhet a színpadra. A következő marbellai koncertjét már meg is tartotta, ami azt jelenti, a helyzet nem volt olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tisza párt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. A Zalai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Pétert jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztségbetöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos liter árak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. A Zalai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Pétert jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztségbetöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos liter árak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Pétert jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a